0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kedvezőbbek a vízügyi előrejelzések. Spórol az ország az árammal. Elstartolt a Bubi 3.0. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Optimistábbak lettek a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte. A Duna kritikusan alacsony vízállása, a paksi atomerőmű fokozatos leállítása és az ebből fakadó energiaválsággal összefüggésben. Kiemelte, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A kormányfő korábban azt mondta, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban. Ez másfél paksi blokk teljesítménye. A kormányfő a következő napokban is energiatakarékosságot kért a fogyasztóktól a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Spórol az energiával az ország. A nyíregyházi élményfürdő lezárta a szaunáit, az ajkai kristályfürdő nem üzemelteti az uszoda légtechnikáját, a miskolci önkormányzat pedig otthoni munkavégzést rendelt el. Több száz cég és önkormányzat, valamint a lakosság járult hozzá a spóroláshoz, de így tettek az állami hivatalok is. A Sándor palotában például emelték a beállított hőmérsékletet, délután 5 és reggel 7 óra között leállították a légbefúvókat, valamint kikapcsolták az esti épület világítást. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak.
1: Elstartolt a MOL Bubi 3.0. A megújult közbringa rendszerben, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint az éles indulást követően folyamatosan növelik majd a biciklik számát. A tervek alapján jövőre várhatóan 5000 új darab lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton. Derűs száraz idő várható, jellemzően kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, csapadék nem érkezik. Trópusi éjszaka ígérkezik, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul. Délután pedig 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Múl felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be a Szent Pantaleon Kórház vértranszfúziós osztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szent Pantaleon Kórház saját forrásból több mint 1,6 millió forintos beruházással egy korszerű plazmafagyasztó szekrény szerzett be, amely jelentősen növeli a betegellátás biztonságát és a vérkészítmények megbízható tárolását. Az új berendezés mínusz 38 Celsius fokon tárolja a vérplazma készítményeket, megfelelve a szigorú szakmai előírásoknak. A készüléket a már működő plazmafagyasztó mellé helyezték üzembe, így nem csak a tárolási kapacitás bővült, hanem az üzembiztonság is jelentősen javult. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy karbantartás idején is folyamatosan biztosítható a vérplazma megfelelő tárolása, írja Duna Online. Egyszerű beszélgetéssel kezdődött, majd több millió forintos kárral végződött a románc. Az elmúlt napokban újabb feljelentések érkeztek a Fejérvár megyei rendőrségre. A csalók ismét nem válogattak az eszközökben. A csalás hatalmas károkat okozott. A három Fejérvár megyei sértett összesen közel 6 millió forintot veszítette a különböző módszerekkel elkövetett telefonos és internetes átverések, illetve csalások miatt. A hatóságok nem győzik hangsúlyozni, hogy senki ne dőljön be a névtelen ígéreteknek, és semmilyen körülmények között ne adja ki személyes vagy bankkártya adatait. Részletek a FEOL oldalán. Az elmúlt napokban a hazai vízfolyásokon tapasztalható extrém alacsony vízállás miatt nagyon sok eddig víz alatt megőrzött történelmi régészeti emlék került a felszínre. Ahogyan arra több platform is felhívta figyelmet, ezek a sokszor lenyűgöző, látványos leletek a nemzeti kulturális örökség részeként fokozott védelem alatt állnak. Megóvásuk közös kötelességünk. Ezért kérjük a Fejérvár megyei lakosságot is, hogy egy-egy talált tárgy esetén értesítsék az illetékes múzeumot. Egy bimbózó romantikus kapcsolat végződött súlyos pénzügyi csalással. Az elkövető a közösségi oldalon hálózta be áldozatát, majd hosszú hónapokon keresztül, különböző indokokra hivatkozva, például tagsági díj, utazás vagy büntetések, ajándékkártyák vásárlására vette rá a férfit. A sértett végül több mint 2,5 millió forintot fizetett ki. Részletek a FEOL oldalán. Éppen lemaradt a világbajnoki bronzéremről a magyar U16-os női vízilabda válogatott. A csapat a világbajnokság bronzmérkőzésén Hollandia ellen ugrott a medencébe, és rendkívül fordulatos, végletekig kiélezett összecsapást vívott. A találkozó elején a hollandok szereztek előnyt, de a magyar válogatott a második negyedben fordított, és a mérkőzés nagy részén vezetni tudott. Az utolsó játékrészben is úgy tűnt, hogy megszülethet a magyar siker, ám a hollandok a hajrában egyenlítettek, és 11-11-es döntetlennel zárult a rendes játékidő. A bronzérem sorsát 5 méteres párbaj döntött el. Végül a hollandok bizonyultak pontosabbnak, és 4-3-ra megnyerték a párbajt, tudósítása a Duna Online oldalán. Az eddig is népszerű könyvcsereprogram most egy kényelmes, barátságos olvasósarokkal egészült ki, ahol székek és asztalok várják a betegeket, hozzátartozóikat és a látogatóikat a Szent Pantaleon Kórházban, Dunaújvárosban. Az új közösségi teret azzal a céllal alakították ki, hogy a várakozás ideje nyugodtabb, kellemesebb legyen, a bent fekvő betegek számára pedig egy olyan helyet biztosítsanak, ahol olvasással, pihenéssel tölthetik szabad idejüket. Az intézmény úgy fogalmazott, egy valódi nyugalomszigetet szeretnének kialakítani mindazoknak, akik hosszabb, rövidebb időt töltenek a kórház falai között, írja a Duna Online. Kigyulladt a szárazfű Dunaújvárosban, amely miatt autótűz keletkezett. A helyszínre a városi hivatásos és a Pentele önkéntes tűzolt egyesület vonult ki. Az esetben 4 személygépkocsira is átterjedt a tűz. Azonban a tűzoltók gyorsan eloltották, tájékoztatott a katasztrófavédelem, melyről a FEOL ír. Új díszpolgárt avattak alapon, Zámbó Tibor díszpolgári címe, egy több mint 4 évtizedes pedagógusi, sportnevelői és közösségépítő életművet ismer el. A település képviselőtestülete ezzel mondott köszönetet a generációkat formáló munkájáért. Zámbó Tibor alapról származik, pedagógusi hivatását Mezőszilason találta meg, ahol 1982-ben kezdte meg tanári pályafutását. Azóta ugyanannak az intézménynek lett meghatározó pedagógusa, később pedig vezetője is. Munkáját mindig hivatásként tekintette, írja a FEOL. Tovább bővült a Dunaújvárosi Kórház műszerparkja, miután júliusban megérkezett a legújabb ultrahang készülék, ami egy igazán modern és innovatív berendezés, értesült a FEOL portál. Az új eszköz egy átfogó csúcskategóriás ultrahangos megoldást kínál, amely hatalmas lépést jelent a mindennapi, gyors és precíz diagnosztikában. A Szent Pantaleon Kórház tájékoztatása szerint a berendezés AI alapú diagnosztikai támogatással és munkafolyamat technológiával segíti az orvosok munkáját, a még pontosabb eredményekért. Tűéles, professzionális képalkotást biztosít, 3 különböző vizsgáló fejjel rendelkezik, kialakításának köszönhetően pedig rendkívül könnyen mozgatható a különböző ellátási területek és osztályok között. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. A Fejér vármegyei érdeklődő vállalkozások is ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamat ábrát is kaphatnak. A részletekről és a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fejér vármegyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvétel időszak, azok a Fejér vármegyei diákok is, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben, a ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. A hőség miatt itt Fejér vármegyében is. Elmarad a hétre tervezett sebesség ellenőrzési akció, ugyanakkor a rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek, indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőt. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-ig tart. Tanszertámogatással és hosszú távú mentor programmal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket, idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, a korrepetálásra, a tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskolakezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a Fejér vármegyeiek is a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel tudják támogatni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már nem érvényesek a régi könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok, az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint, akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása, a csere 70 év felett ingyenes. Az időjósok szerint a sok napsütés mellett újra beindulhat a gomoly felhőképződés, de legfeljebb elvétve van esély egy-egy hőzivatarra. A déli eszél megélénkülhet, hajnalban 24, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok augusztus 4-én, kedden, sok boldogságot a névnaposoknak. Ők ma a Domonkosok és Dominikák. Isten éltesse a szülinapos Best FM hallgatókat is. 6 óra múlt 11 perccel, Maxim Levente vagyok. A Simply Red zenél mindjárt. Énekel Charlie, de csak Junior Jack után mindenki valaki. Az óra pedig a Stupid Disco-val indul. Ha dugó baleset van, névnapos szülinapos ünnepelne bárki, hívható SMS, Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best of M, a legjobb zenék. Augusztus 4-e van a Humánum napja Magyarországon 2001 óta. Raoul Wallenberg születésének napja. A svéd diplomata és társai embermentő tevékenységére emlékezünk ezen a napon, mindazokra, akik a vészkorszak idején önzetlenül mentették embertársaikat. Wallenberg emlékét ma hazájában és Budapesten is számos emlékhely, utca, dombor, műszobor és emlékpark egyesület őrzi. 2003-ban posztumusz Budapest díszpolgári címet is kapott, a 8. kerületben humán szakképző iskola vette fel nevét. Ez a nap az emberi helytállásról és bátorságról szól, és nem csak Magyarországon. És szól egy újabb sláger is közben a 90-es és 2000-es évekből. Shakirától ez a Loca a

0: FM, a legjobb zenék, bedurvít a kánikula. Ma még a tegnapinál is egy fokkal melegebb lesz. Részletek a hírek végén az időjárás jelentésben rögtön 7:30. Jó reggelt! A Pussycat Dollst halljuk hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Zavartalan napsütésben lesz részünk, délután 37-41 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Megkezdődött a Kiskunfélegyháza Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A Szentes és Hódmezővásárhely, illetve Szentes és Orosháza közötti vonatok menetrendje nem változik. A változásokról részletes tájékoztatás a MÁV csoport honlapján olvasható. Veteránbőrzével bővül a 12. nemzetközi oldalkocsis találkozó Kiskunfélegyházán. A rendezvény a motoros életformába nyújt bepillantást minden korosztálynak, és kiemelt figyelmet fordít a jótékonyságra is. A szervezők csütörtökön a fogyatékkal élők nappali otthonának lakóit, pénteken pedig a családok átmeneti otthonának lakóit látják vendégül motoroztatásra. A találkozót augusztus 5-e és 9-e között Kiskunfélegyházán a parkerdőben rendezik meg. Lakókocsival ütközött egy távolsági busz Olaszország középső részén. A karambol miatt 3 másik jármű nem tudott kitérni, és szintén egymásnak rohant. Legkevesebb 6-an meghaltak, 27-en megsérültek, sokan közülük súlyosan. Több embert mentőhelikopterrel vittek kórházba. A baleset okát még vizsgálják. 1-es fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára Debrecen önkormányzata. A rendelet visszavonásig érvényes. Az intézkedést a zavartalan ivóvízszolgáltatás érdekében hozta meg a város. Ennek értelmében tilos a zöld felületek és közterületek ivóvízzel, tömlős vagy locsoló berendezéssel történő locsolása, a medencék töltése, a beton, az aszfalt, a diszkőfelületek tisztítása és hűtése, az autómosás, a szökőkutak, diszkutak üzemeltetése, tovább ebbe a magán- és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is át kell ütemezni a víziközmű szolgáltatóval egyeztetett időszakra. Ismét fizetős a parkolás Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek. Az önkormányzat szerint a lépésre azért volt szükség, mert az ingyenes megállóhelyeket egyre gyakrabban használták a szálló vendégek és a dolgozók, megnehezítve a fürdőbe érkezők parkolását. 2 új víztermelő kút létesítését jelentette be Kaposvár polgármestere. Szita Károly közölte, hogy az év végéig megvalósuló fejlesztés naponta több mint 1000 köbméterrel bővíti a Somogy vármegyeszékhely mostani kapacitását. Bár a városban jelenleg elegendő ivóvíz áll rendelkezésre, a hőség idején megnövekedett csúcsfogyasztás miatt körültekintő vízhasználatot kérnek a lakosságtól.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Korszerű plazmafogyasztó szekrényt szerzett be a Szent Pantaleon Kórház bértranszfúziós osztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Szent Pantaleon Kórház saját forrásból több mint 1,6 millió forintos beruházással egy korszerű plazmafogyasztó szekrényt szerzett be, amely jelentősen növeli a betegellátás biztonságát és a vérkészítmények megbízható tárolását. Az új berendezés mínusz 38 Celsius fokon tárolja a vérplazma készítményeket, megfelelve a szigorú szakmai előírásoknak. A készüléket a már működő plazmafagyasztó mellé helyezték üzembe, így nem csak a tárolási kapacitás bővült, hanem az üzembiztonság is jelentősen javult. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy karbantartás idején is folyamatosan biztosítható a vérplazma megfelelő tárolása, írja Duna Online. Az elmúlt napokban a hazai vízfolyásokon tapasztalható extrém alacsony vízállás miatt nagyon sok eddig víz alatt megőrzött történelmi régészeti emlék került a felszínre. Ahogyan arra több platform is felhívta a figyelmet, ezek a sokszor lenyűgöző, látványos leletek a nemzeti kulturális örökség részeként fokozott védelem alatt állnak, megóvásuk, közös kötelességünk. Ezért kérjük a Fejér vármegyei lakosságot is, hogy egy-egy talált tárgy esetén értesítsék az illetékes múzeumot. Egy bimbózó romantikus kapcsolat végződött súlyos pénzügyi csalással, az elkövető a közösségi oldalon hálózta be áldozatát, majd hosszú hónapokon keresztül, különböző indokokra hivatkozva, például tagsági díj, utazás vagy büntetések, ajándékkártyák vásárlására vette rá a férfit, a sértett végül több mint 2,5 millió forintot fizetett ki, részletek a FEOL oldalán. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. A Fejér vármegyei érdeklődő vállalkozások is ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamat ábrát is kaphatnak. A részletekről is a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-áig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-éig tart. Az időjósok szerint a sok napsütés mellett újra beindulhat a gomoly felhőképződés, de legfeljebb elvétve van esély egy-egy hőzivatarra. A déli eszél megélénkülhet, hajnalban 24, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. A hét második napján csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Az itt-ott megjelenő gomoly felhőkből lényeges érdemi csapadék nem várható. 37-41 fokos forróságra kell készülnünk, és hát közben nem hiányozhatnak a hűsítő slágerek sem a 90-es és 2000-es évekből, mint például a következő nagyon kellemes, lüktetésű és hangulatú szóló Király Viktortól a Besten.

0: girl.
1: But it's don't know if I'm not your man.
2: Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Perceken belül 7 óra, úgyhogy meghallgatjuk augusztus 4-e kedd legfrissebb híreit, aztán hozom szépen sorjában újból a legjobb zenéket, köztük Cisco Thong szongját. És zenél a Magna Cum Laude is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanat.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be a Szent Pantaleon Kórház bértranszfúziós osztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szent Pantaleon Kórház saját forrásból több mint 1,6 millió forintos beruházással egy korszerű plazmafagyasztó szekrény szerzett be, amely jelentősen növeli a betegellátás biztonságát és a vérkészítmények megbízható tárolását. Az új berendezés mínusz 38 Celsius fokon tárolja a vérplazma készítményeket, megfelelve a szigorú szakmai előírásoknak. A készüléket a már működő plazmafagyasztó mellé helyezték üzembe, így nem csak a tárolási kapacitás bővült, hanem az üzembiztonság is jelentősen javult. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy karbantartás idején is folyamatosan biztosítható a vérplazma megfelelő tárolása, írja Duna Online. Egyszerű beszélgetéssel kezdődött, majd több millió forintos kárral végződött a románc. Az elmúlt napokban újabb feljelentések érkeztek a Fejérvár megyei rendőrségre. A csalók ismét nem válogattak az eszközökben. A csalás hatalmas károkat okozott. A három Fejérvár megyei sértett összesen közel 6 millió forintot veszítette a különböző módszerekkel elkövetett telefonos és internetes átverések, illetve csalások miatt. A hatóságok nem győzik hangsúlyozni, hogy senki ne dőljön be a névtelen ígéreteknek, és semmilyen körülmények között ne adja ki személyes vagy bankkártya adatait. Részletek a FEUR oldalán. Az elmúlt napokban a hazai vízfolyásokon tapasztalható extrém alacsony vízállás miatt nagyon sok eddig víz alatt megőrzött történelmi régészeti emlék került a felszínre. Ahogyan arra több platform is felhívta a figyelmet, ezek a sokszor lenyűgöző, látványos leletek a nemzeti kulturális örökség részeként fokozott védelem alatt állnak. Megóvásuk közös kötelességünk. Ezért kérjük a Fejérvár megyei lakosságot is, hogy egy-egy talált tárgy esetén értesítsék az illetékes múzeumot. Tanszertámogatással és hosszú távú mentor programmal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket, idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, a korrepetálásra, a tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskolakezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a Fejér vármegyeiek is a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel tudják támogatni. Az időjósok szerint a sok napsütés mellett újra beindulhat a gomoly felhőképződés, de legfeljebb elvétve van esély egy-egy hőzivatarra. A déli eszél megélénkülhet, hajnalban 24, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Egy hűvös, remélhetőleg klimatizált klubban indul ez az óra, legalábbis képzeletben. In the Club 50 Cent érkezik, aztán hamarosan Fiú Bandák csatáznak, Five, Westlife és a BSV egy dalát is meghallgatjuk. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt kívánok, és kitartást a forróság végéig, ami, ha minden igaz, úgy tűnik majd a hétvégén érkezik, már mint a hidegfront, ami véget vet a forróságnak, és leredukálja kánikulává. Félreértés ne essék, még ekkor is 30 fok körül lesz a maximum, de hát a 40-hez képest ez már hűvösnek számít, ugye? Egyébként pedig 2011-ben ezen a napon, azaz augusztus 4-én mérték az adott évben 24 óra alatt lehullott legnagyobb csapadék összeget méghozzá Villányban, 114 mm eső hullott le 24 óra leforgása alatt. Sajnos erre most nincs esély, bár nagyon nagy szükség lenne rá. A folytatása Best Life-val telik, szól már is az Uptown Girl a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék, hogy milyen időnk lesz augusztus 4. napján, kiderül a hírek végén. Spoiler, forró. 0620-55-55-155, ha közben dugó baleset van valahol, várom a közlekedési infót. A hírek után pedig indítom a Spice Girls Spice Up Your Life című slágerét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Zavartalan napsütésben lesz részünk, délután 37-41 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára Debrecen önkormányzata. A rendelet visszavonásig érvényes, az intézkedést a zavartalan ivóvízszolgáltatás érdekében hozta meg a város. Ennek értelmében tilos a zöld felületek és közterületek ivóvízzel, tömlős vagy locsoló berendezéssel történő locsolása, a medencék töltése, a beton, az aszfalt, a diszkőfelületek tisztítása és hűtése, az autómosás, a szökőkutak, diszkutak üzemeltetése, tovább be a magán- és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is át kell ütemezni a víziközmű szolgáltatóval egyeztetett időszakra. A nagy hőség miatt ingyenesen fürödhetnek a helyiek a szolnoki strandokon péntekig. Györfi Mihály polgármester tájékoztatása szerint a szolnokiak lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között használhatják térítésmentesen a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot. Tartós meleg esetén a kedvezményt jövő hétre is kiterjeszthetik. Két új víztermelőkút létesítését jelentette be Kaposvár polgármestere. Szita Károly közölte, hogy az év végéig megvalósuló fejlesztés naponta több mint 1000 köbméterrel bővíti a Somogyi Vármegyeszékhely mostani kapacitását. Bár a városban jelenleg elegendő ivóvíz áll rendelkezésre, a hőség idején megnövekedett csúcsfogyasztás miatt körültekintő vízhasználatot kérnek a lakosságtól. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében hétfőtől korlátozták a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csaknem 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után pedig teljesen lekapcsolja digitális reklám felületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt foglal magában. A szervezet egyúttal arra kéri a tagságán kívüli üzemeltető cégeket, hogy saját felületeik lekapcsolásával csatlakozzanak az országos kezdeményezéshez. Szükség esetén azonnal indíthatók a jelenleg használaton kívüli erőművek, ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett a köztársasági elnök jogköreit gyakorló Forsthoffer Ágnessel és a parlamenti pártok frakció vezetőivel a Sándor palotában. Magyar Péter elmondta, a litéri és a mátrai erőmű blokkjának felkészítése is megtörtént.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be a Szent Pantaleon Kórház bértranszfúziós osztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Szent Pantaleon Kórház saját forrásból több mint 1,6 millió forintos beruházással egy korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be, amely jelentősen növeli a betegellátás biztonságát és a vérkészítmények megbízható tárolását. Az új berendezés mínusz 38 Celsius fokon tárolja a vérplazma készítményeket, megfelelve a szigorú szakmai előírásoknak. A készüléket a már működő plazmafagyasztó mellé helyezték üzembe, így nem csak a tárolási kapacitás bővült, hanem az üzembiztonság is jelentősen javult. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy karbantartás idején is folyamatosan biztosítható a vérplazma megfelelő tárolása, írja Duna Online. Egy bimbózó romantikus kapcsolat végződött súlyos pénzügyi csalással. Az elkövető a közösségi oldalon hálózta be áldozatát, majd hosszú hónapokon keresztül, különböző indokokra hivatkozva, például tagsági díj, utazás vagy büntetések, ajándékkártyák vásárlására vette rá a férfit. A sértett végül több mint 2,5 millió forintot fizetett ki, részletek a FEOL oldalán. Éppen lemaradt a világbajnoki bronzéremről a magyar U16-os női vízilabda válogatott. A csapat a világbajnokság bronzmérkőzésén Hollandia ellen ugrott a medencébe, és rendkívül fordulatos, végletekig kiélezett összecsapást vívott. A találkozó elején a hollandok szereztek előnyt, de a magyar válogatott a második negyedben fordított, és a mérkőzés nagy részén vezetni tudott. Az utolsó játék részben is úgy tűnt, hogy megszülethet a magyar siker, ám a hollandok a hajrában egyenlítettek, és 11-11-es döntetlennel zárult a rendes játékidő. A bronzérem sorsát 5 méteres párbaj döntött el. Végül a hollandok bizonyultak pontosabbnak, és 4-3-ra megnyerték a párbajt, tudósítással Duna Online oldalán. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fejérvár megyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy már nem érvényesek a régi, könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint, akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyigazolvány kiváltása, a csere 70 év felett ingyenes. Az időjósok szerint a sok napsütés mellett újra beindulhat a gomoly felhőképződés, de legfeljebb elvétve van esély egy-egy hőzivatarra. A déli eszél megélénkülhet, hajnalban 24, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 4-én, kedden, Domonkos Dominika napja van. Sok boldogságot kívánok nekik, és a szülinaposoknak is. 205 éve ezen a napon született Louis Vuitton, a francia divattervező, a róla elnevezett divatházfeje. 1901. augusztus 4. megszületett Louis Armstrong, amerikai jazz trombitás, énekes. And I think to myself, what a wonderful world. 1955-ben ezen a napon született Billy Bob Thornton, Oscar-díjas amerikai színész, Angelina Jolie ex-e, rendező, forgatókönyvíró többek között az Armageddon, a Szörnyek keringője vagy a Tapló télapó filmek sztárja. A mai napon született Barack Obama, Nobel-díjas amerikai jogász, politikus, az Egyesült Államok 44. elnöke. 1981. augusztus 4. megszületett Meghan Markle, amerikai színésznő, a brit királyi család tagja, Harry herceg felesége. 92-es születésű ikrek Cole és Dylan Spurs zárják, utóbbi 2018 óta Palvin Barbaránk párja. Ja, egyébként az úriember amerikai színész, aki a Zack és Cody élete című tévésorozatnak köszönhetően vált ismerté. Emellett láthattuk például Adam Sandler Apofej című moziában is, és ő alakította a Jó barátokban rossz fiát annó. Még egyszer sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nyakunkon a 8 óra, jó reggelt, kitartást a forróság végéig, hogy pontosan meddig tart, kiderül a hírek végén. Előjáróban annyit, hogy a hétvégéig el kell viselnünk a 40 fok körüli maximumokat, úgyhogy pont jókor jön majd a következő órában a halott pénz bátorítása.
2: Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, itt lesz a Punjabi MC is. De előbb friss hírek, aztán szólnak tovább a legjobb zenék a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
5: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
6: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutató terem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felhúzódunk.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be a Szent Pantaleon Kórház bértranszfúziós osztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szent Pantaleon Kórház saját forrásból több mint 1,6 millió forintos beruházással egy korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be, amely jelentősen növeli a betegellátás biztonságát és a vérkészítmények megbízható tárolását. Az új berendezés mínusz 38 Celsius fokon tárolja a vérplazma készítményeket, megfelelve a szigorú szakmai előírásoknak. A készüléket a már működő plazmafagyasztó mellé helyezték üzembe, így nem csak a tárolási kapacitás bővült, hanem az üzembiztonság is jelentősen javult. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy karbantartás idején is folyamatosan biztosítható a vérplazma megfelelő tárolása, írja Duna Online. Éppen lemaradt a világbajnoki bronzéremről a magyar U16-os női vízilabda válogatott. A csapat a világbajnokság bronzmérkőzésén Hollandia ellen ugrott a medencébe, és rendkívül fordulatos, végletekig kiélezett összecsapást vívott. A találkozó elején a hollandok szereztek előnyt, de a magyar válogatott a második negyedben fordított, és a mérkőzés nagy részén vezetni tudott. Az utolsó játékrészben is úgy tűnt, hogy megszülethet a magyar siker, ám a hollandok a hajrában egyenlítettek, és 11-11-es döntetlennel zárult a rendes játékidő. A bronzérem sorsát 5 méteres párbaj döntött el. Végül a hollandok bizonyultak pontosabbnak, és 4-3-ra megnyerték a párbajt, tudósítása a Duna Online oldalán. Az elmúlt napokban a hazai vízfolyásokon tapasztalható extrém alacsony vízállás miatt nagyon sok eddig víz alatt megőrzött történelmi régészeti emlék került a felszínre. Ahogyan arra több platform is felhívta a figyelmet, ezek a sokszor lenyűgöző, látványos leletek a nemzeti kulturális örökség részeként fokozott védelem alatt állnak, megóvásuk közös kötelességünk. Ezért kérjük a Fejérvár megyei lakosságot is, hogy egyet talált tárgy esetén értesítsék az illetékes múzeumot. A hőség miatt itt Fejérvár megyében is elmarad a hétre tervezett sebesség ellenőrzési akció, ugyanakkor a rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek, indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőt. Az időjósok szerint a sok napsütés mellett újra beindulhat a gomoly felhőképződés, de legfeljebb elvétve van esély egy-egy hőzivatarra. A déli eszél megélénkülhet, hajnalban 24, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Augusztus 4. kedd. Sok boldogságot, kedves domonkosok, dominikák és szülinaposok. Hívható SMS Viber számunk, ahol akár őket is lehet ünnepelni, de a közlekedési infókat is ide várom. 0620 55 55 155. Ebben a fél órában hozom a TLC-t. Jön majd a Rednecks, elsőként pedig Robbie Williams, a The Road to Mendeley-jel. Max M. Levente vagyok. Ez a
0: Best

Best FM, ha a legjobb zenék. A feleségem mondta tegnap este 6-7 körül, valahová elment autóval, hogy olyan volt, mint egy katasztrófa filmben, alig voltak emberek az úton. Hát valami ilyesmi lehet most is a helyzet, mert hogy a szokásosnál is sokkal-sokkal enyhébb szerencsére a forgalom képe. Nem tudok balesetről, dugóról, ha mégis bárki ilyennel találkozik. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, Punjabi MC-től most a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Még mindig nem enyhül, sőt, egyre inkább bekeményít a forróság. A hétvégéig, a hidegfront érkezéséig ki kell bírnunk. Kitartást kívánok mindenkinek, és igyekszem hozzájárulni a következő fél órában is a komfortérzetünkhöz kellemes, nem túl gyors, hűsítős lágerekkel is, bár pont a hírek utáni nem egy ilyen lesz. Rosella, Everybody's Free, ezzel megyünk tovább hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Zavartalan napsütésben lesz részünk, délután 37-41 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára Debrecen önkormányzata. A rendelet visszavonásig érvényes, az intézkedést a zavartalan ivóvízszolgáltatás érdekében hozta meg a város. Ennek értelmében tilos a zöld felületek és közterületek ivóvízzel, tömlős vagy locsoló berendezéssel történő locsolása, a medencék töltése, a beton, az aszfalt, a diszkőfelületek tisztítása és hűtése, az autómosás, a szökőkutak, diszkutak üzemeltetése, tovább be a magán- és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is át kell ütemezni a víziközmű szolgáltatóval egyeztetett időszakra. A nagy hőség miatt ingyenesen fürödhetnek a helyiek a szolnoki strandokon péntekig. Györfi Mihály polgármester tájékoztatása szerint a szolnokiak lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között használhatják térítésmentesen a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot. Tartós meleg esetén a kedvezményt jövő hétre is kiterjeszthetik. Két új víztermelő kút létesítését jelentette be Kaposvár polgármestere. Szita Károly közölte, hogy az év végéig megvalósuló fejlesztés naponta több mint 1000 köbméterrel bővíti a Somogyi vármegyeszékhely mostani kapacitását. Bár a városban jelenleg elegendő ivóvíz áll rendelkezésre, a hőség idején megnövekedett csúcsfogyasztás miatt körültekintő vízhasználatot kérnek a lakosságtól. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében hétfőtől korlátozták a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csak nem 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg. Megkezdődött a Kiskunfélegyháza-Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A Szentes és Hódmezővásárhely, illetve Szentes és Orosháza közötti vonatok menetrendje nem változik. A változásokról részletes tájékoztatás a MÁV csoport honlapján olvasható. 6 helyszínen mintegy 30 programmal, több mint 300 fellépő közreműködésével rendezik meg augusztus 30-a és szeptember 10-e között a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált. Az idei Hagyomány, Jelenlét, Ünnep mottóval meghirdetett fesztiválon világhírű előadók, különleges művészeti találkozások, ősbemutatók, koncertek, irodalmi estek és filmvetítések idézik meg a zsidó kultúra gazdagságát, sokszínűségét és ma is eleven erejét.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be a Szent Pantaleon Kórház vértranszfúziós osztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Szent Pantaleon Kórház saját forrásból több mint 1,6 millió forintos beruházással egy korszerű plazmafagyasztó szekrény szerzett be, amely jelentősen növeli a betegellátás biztonságát és a vérkészítmények megbízható tárolását. Az új berendezés mínusz 38 Celsius fokon tárolja a vérplazma készítményeket, megfelelve a szigorú szakmai előírásoknak. A készüléket a már működő plazmafagyasztó mellé helyezték üzembe, így nem csak a tárolási kapacitás bővült, hanem az üzembiztonság is jelentősen javult. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy karbantartás idején is folyamatosan biztosítható a vérplazma megfelelő tárolása, írja Duna Online. Egy bimbózó romantikus kapcsolat végződött súlyos pénzügyi csalással. Az elkövető a közösségi oldalon hálózta be áldozatát, majd hosszú hónapokon keresztül, különböző indokokra hivatkozva, például tagsági díj, utazás vagy büntetések, ajándékkártyák vásárlására vette rá a férfit. A sértett végül több mint 2,5 millió forintot fizetett ki, részletek a FEOL oldalán. Éppen lemaradt a világbajnoki bronzéremről a magyar U16-os női vízilabda válogatott. A csapat a világbajnokság bronzmérkőzésén Hollandia ellen ugrott a medencébe, és rendkívül fordulatos, végletekig kiélezett összecsapást vívott. A találkozó elején a hollandok szereztek előnyt, de a magyar válogatott a második negyedben fordított, és a mérkőzés nagy részén vezetni tudott. Az utolsó játékrészben is úgy tűnt, hogy megszülethet a magyar siker, ám a hollandok a hajrában egyenlítettek, és 11-11-es döntetlennel zárult a rendes játékidő. A bronzérem sorsát 5 méteres párbaj döntött el. Végül a hollandok bizonyultak pontosabbnak, és 4-3-ra megnyerték a párbajt, tudósítással Duna Online oldalán. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fejérvár megyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy már nem érvényesek a régi, könyvformátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok. Az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint, akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyigazolvány kiváltása, a csere 70 év felett ingyenes. Az időjósok szerint a sok napsütés mellett újra beindulhat a gomoly felhőképződés, de legfeljebb elvétve van esély egy-egy hőzivatarra. A déli eszél megélénkülhet, hajnalban 24, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

FM, a legjobb zenék. Augusztus 4-én kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Itt-ott egy-két kósza gomoly felhő fölénk tévedhet, de komolyabb csapadék nem várható belőlük. 37-41, holnap 38-42, csütörtökön is ugyanennyi, és még pénteken is kitart a forróság, sőt, ha minden igaz, szombaton is, de valamikor ott érkezik egy hidegfront, ami aztán kánikulává redukálja a forróságot, de még akkor is 30 fok körül lesz majd a maximum. Annak azonban már nagyon fogunk örülni, az olyan idézőjeles, normál nyári kánikulai hőmérséklet, de nem sivatagi forróság. Mert hogy az élet egy virág, és kell neki a normális hőmérséklet és a vízutánpótlás is, sőt, az most nagyon-nagyon kellene. Life is a flower, az Aesop Bass folytatja.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. What is fact? Should it be a reason for us to change?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 9 óra, jó reggelt kívánok, meghallgatjuk augusztus 4-e friss híreit, aztán szólnak tovább a legjobb zenék, a következő órában biztosan a No Doubt-é. És énekel majd Rúzsa Magdi Szakács Gergővel.
2: Mikor befelé néz, akit kintről látunk, lehet éppen boldog, hogy
1: hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutató terem egy helyen, hatalmas áru készlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be a Szent Pantaleon Kórház bértranszfúziós osztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szent Pantaleon Kórház saját forrásból több mint 1,6 millió forintos beruházással egy korszerű plazmafagyasztó szekrény szerzett be, amely jelentősen növeli a betegellátás biztonságát és a vérkészítmények megbízható tárolását. Az új berendezés mínusz 38 Celsius fokon tárolja a vérplazma készítményeket, megfelelve a szigorú szakmai előírásoknak. A készüléket a már működő plazmafagyasztó mellé helyezték üzembe, így nem csak a tárolási kapacitás bővült, hanem az üzembiztonság is jelentősen javult. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy karbantartás idején is folyamatosan biztosítható a vérplazma megfelelő tárolása, írja Duna Online. Az elmúlt napokban a hazai vízfolyásokon tapasztalható extrém alacsony vízállás miatt nagyon sok eddig víz alatt megőrzött történelmi régészeti emlék került a felszínre, ahogyan arra több platform is felhívta a figyelmet. Ezek a sokszor lenyűgöző, látványos leletek a nemzeti kulturális örökség részeként fokozott védelem alatt állnak. Megóvásuk közös kötelességünk. Ezért kérjük a Fejérvár megyei lakosságot is, hogy egy-egy talált tárgy esetén értesítsék az illetékes múzeumot. Egy bimbózó romantikus kapcsolat végződött súlyos pénzügyi csalással. Az elkövető a közösségi oldalon hálózta be áldozatát, majd hosszú hónapokon keresztül, különböző indokokra hivatkozva, például tagsági díj, utazás vagy büntetések, ajándékkártyák vásárlására vette rá a férfit. A sértett végül több mint 2,5 millió forintot fizetett ki, részletek a FEUL oldalán. Fogyasztóvédelmi jogi tanácsadást indított a Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásoknak. A program célja, hogy segítsen a kis és középvállalkozásoknak megelőzni a jogsértéseket, illetve hogy a cégek megfeleljenek a gyorsan változó fogyasztóvédelmi előírásoknak. A Fejér vármegyei érdeklődő vállalkozások is ingyenes fogyasztóvédelmi kisokost és panaszkezelési folyamat ábrát is kaphatnak. A részletekről is a jelentkezés módjáról a területi kereskedelmi és iparkamarák nyújtanak tájékoztatást. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak, azok a Fejér vármegyei diákok is, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Az időjósok szerint a sok napsütés mellett újra beindulhat a gomoly felhőképződés, de legfeljebb elvétve van esély egy-egy hőzivatarra. A déli eszél megélénkülhet, hajnalban 24, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt! Kitartást kívánok a forróság végéig, ami, ha minden igaz, majd akkor valamikor hétvége tájékán érkezik. Ebben az órában pedig olyan előadók, mint Adamski, aki belökte Seal karrierjét is. Énekel Kim Mazzell, szól a Young Hearts Run Free, itt lesz Will Smith, mindenek előtt Vanessa Amorosi. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best!

Best FM, ha a legjobb zenék. Két gyors, friss közlekedési hír. Egyrészt dolgoznak az M5-ösön, a Kecskemét észak csomópontban mindkét oldalon egy sávot lezártak. A határ felé és a főváros felé is kisebb torlódásra kell készülni. A 77-es főúton pedig Tapolca térségében felborult egy autó a 43-as kilométernél. Csak a félútpálya járható. Jó utat! Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Unknown Doubt-tal megyünk tovább.

0: FM a legjobb zenék. Oli Mörsz slágere folytatja a kedd reggelt, Dance With Me Tonight, aki pedig így tenne, mármint hogy táncolna ma este, az megteheti. Nálunk minden nap a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak, más-más stílusban, de mindenképpen mixben este 6 és 8 óra között. A műsor címe Night Shift, a házigazda White Boy, a mai rezidens pedig DJ Hangya lesz, aki funkit hoz a tarsójában. Persze a házigazda is az adott nap stílusában kever.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
2: Hey, ladies and gentlemen, we've got a special treat for you tonight. I'm gonna call my friend Ali up here to

Best FM, a legjobb zenék. Még jó pár nap forróság, még a hét elején járunk, és csak a hétvégén jön a hideg front, és reméljük tényleg jön, mert már hét közepére is ígérték még a múlt héten, de aztán egyre tolódott. Addig viszont 37-41, holnap 38-42 fokos forróság vár ránk. Vigyázzon magára mindenki, ha lehet klimatizált helységben vagy árnyékos szobában töltsük ezt a pár napot. Egy csomó helyen engedélyezték a home office-t is. Szóval csak óvatosan, közben hozom, ha jobbnál jobb zenéket, most Janet Jacksonét, az All For You-t a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a kedreggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék. Hallhatjuk Shania Twaint, akinek életéről, mert hogy igazán mozgalmas volt és drámai, szóval az életéről hamarosan film készül. A későn kelő pedig Berire, vagy Berivel ébredhetnek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Zavartalan napsütésben lesz részünk, délután 37-41 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében hétfőtől korlátozták a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csak nem 70-90 megawattóra villamos energia takaríthat.

0: található meg. Ismét fizetős a parkolás Zalakaros központjában. A kijelölt zónákban minden nap 9 és 18 óra között óránként 400, egész napra 3000 forintot kell fizetniük az autósoknak. A helyi lakosok ingyenes bérletet igényelhetnek. Az önkormányzat szerint a lépésre azért volt szükség, mert az ingyenes megállóhelyeket egyre gyakrabban használták a szálló vendégek és a dolgozók, megnehezítve a fürdőbe érkezők parkolását. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után pedig teljesen lekapcsolja digitális reklám felületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt foglal magában. A szervezet egyúttal arra kéri a tagságán kívüli üzemeltető cégeket, hogy saját felületeik lekapcsolásával csatlakozzanak az országos kezdeményezéshez. Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára Debrecen önkormányzata. A rendelet visszavonásig érvényes. Az intézkedést a zavartalan ivóvízszolgáltatás érdekében hozta meg a város. Ennek értelmében tilos a zöld felületek és közterületek ivóvízzel, tömlős vagy locsoló berendezéssel történő locsolása, a medencék töltése, a beton, az aszfalt, a diszkőfelületek tisztítása és hűtése, az autómosás, a szökőkutak, diszkutak üzemeltetése, tovább be a magán- és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is át kell ütemezni a víziközmű szolgáltatóval egyeztetett időszakra. A nagy hőség miatt ingyenesen fürödhetnek a helyiek a szolnoki strandokon péntekig. Györfi Mihály polgármester tájékoztatása szerint a szolnokiak lakcímkártyájuk felmutatásával délután 5 és este 8 óra között használhatják térítésmentesen a Tiszaligeti élményfürdőt és a Véső úti strandot. Tartós meleg esetén a kedvezményt jövő hétre is kiterjeszthetik. Szükség esetén azonnal indíthatók a jelenleg használaton kívüli erőművek, ezt a miniszterelnök közölte, miután egyeztetett a köztársasági elnök jogkörei gyakorló Forsthoffer Ágnessel és a parlamenti pártok frakció vezetőivel a Sándor palotában. Magyar Péter elmondta, a litéri és a mátrai erőmű blokkjának felkészítése is megtörtént.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be a Szent Pantaleon Kórház bértranszfúziós osztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szent Pantaleon Kórház saját forrásból több mint 1,6 millió forintos beruházással egy korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be, amely jelentősen növeli a betegellátás biztonságát és a vérkészítmények megbízható tárolását. Az új berendezés mínusz 38 Celsius fokon tárolja a vérplazma készítményeket, megfelelve a szigorú szakmai előírásoknak. A készüléket a már működő plazmafagyasztó mellé helyezték üzembe, így nem csak a tárolási kapacitás bővült, hanem az üzembiztonság is jelentősen javult. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy karbantartás idején is folyamatosan biztosítható a vérplazma megfelelő tárolása, írja Duna Online. Az elmúlt napokban a hazai vízfolyásokon tapasztalható extrém alacsony vízállás miatt nagyon sok eddig víz alatt megőrzött történelmi régészeti emlék került a felszínre, ahogyan arra több platform is felhívta a figyelmet, ezek a sokszor lenyűgöző, látványos leletek a nemzeti kulturális örökség részeként fokozott védelem alatt állnak, megóvásuk közös kötelességünk. Ezért kérjük a Fejérvár megyei lakosságot is, hogy egy-egy talált tárgy esetén értesítsék az illetékes múzeumot. Egy bimbózó romantikus kapcsolat végződött súlyos pénzügyi csalással. Az elkövető a közösségi oldalon hálózta be áldozatát, majd hosszú hónapokon keresztül, különböző indokokra hivatkozva, például tagsági díj, utazás vagy büntetések, ajándékkártyák vásárlására vette rá a férfit. A sértett végül több mint 2,5 millió forintot fizetett ki, részletek a FEOL oldalán. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fejérvár megyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. A hőség miatt itt Fejér vármegyében is. Elmarad a hétre tervezett sebesség ellenőrzési akció, Ugyanakkor a rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek, indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőt. Az időjósok szerint a sok napsütés mellett újra beindulhat a gomoly felhőképződés, de legfeljebb elvétve van esély egy-egy hőzivatarra. A déli eszél megélénkülhet, hajnalban 24, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, augusztus 4-én kedden, domonkosok, dominikák, őket lehet ünnepelni, és persze a szülinaposokat is. Mondok, hívható SMS Viber elérhetőséget 0620 55 55 155, 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, és olyan zenékkel készültem, mint Shakira egy dala, az Underneath Your Clothes, itt lesz a Nox, az Outkast, nem sokára Nana a Lollival, de csak is Jessie J után.
1: Best FM.

0: SFM a legjobb zenék, eredetileg egy Liverpooli The Allies nevű zenekari és 1988-as, a Sixpence None the Richer 99-es slágere a There She Goes, amely közvetlenül a Kiss Me giga sikere után betonozta be a zenekart a pop történelembe.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. SFM, a legjobb zenék.

0: Ezt a FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M5-ösön a főváros felé Örkénynél, illetve a határ felé Kecskemétnél is dolgoznak egy-egy sáv zárásával, mindkét helyen torlódásra kell készülni. Ugyanez a helyzet az M7-esen a határ felé Balatonszemesnél, ahol egy autó a szalagkorlátnak ütközött, a 135-ös kilométernél csak a belső sáv járható, és nagy a torlódás az M0-áson és Sziget-Szent Miklósnál az M1-es felé vezető oldalon, ahol szintén munkavégzés a több mint 4-5 kilométeres torlódás oka. Jó utat, ha dugóbb baleset van. Várom a 0620-55-55-155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 11-et üt az óra, jönnek a legfrissebb hírek, 11 után pedig szólnak tovább a legjobb zenék. Egy régi ismerős, Ivla Rock is itt lesz. És hozom Subbase Monstert. Hívható SMS Viber 0620-5555-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újra megrendezik a Római Piknik ráadás elnevezésű családi programot. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Augusztus 26-án újra megrendezik a Római Piknik ráadás elnevezésű családi programot a Petőfi-ligetben. A rendezvényről a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum számolt be közösségi oldalán, kiemelve, hogy a tavalyi nagy siker után idén ismét a Dunamenti Regionális Népfőiskolával közösen várják az érdeklődőket. A program augusztus 26-án szerdán délután 5 órakor kezdődik, és minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást ígér. A szervezők célja, hogy a résztvevők játékos, élményszerű formában ismerkedhessenek.

0: a római kor mindennapjaival és az egykori Intercisza történelmével. A rendezvény részletes programja a Dunamenti Regionális Népfőiskola közösségi oldalán érhető el. A Szent Pantaleon Kórház saját forrásból több mint 1,6 millió forintos beruházással egy korszerű plazmafagyasztó szekrény szerzett be, amely jelentősen növeli a betegellátás biztonságát és a vérkészítmények megbízható tárolását. Az új berendezés mínusz 38 Celsius fokon tárolja a vérplazma készítményeket, megfelelve a szigorú szakmai előírásoknak. A készüléket a már működő plazmafagyasztó mellé helyezték üzembe, így nem csak a tárolási kapacitás bővült, hanem az üzembiztonság is jelentősen javult. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy karbantartás idején is folyamatosan biztosítható a vérplazma megfelelő tárolása, írja Duna Online. Egy bimbózó romantikus kapcsolat végződött súlyos pénzügyi csalással. Az elkövető a közösségi oldalon hálozta be áldozatát, majd hosszú hónapokon keresztül, különböző indokokra hivatkozva, például tagsági díj, utazás vagy büntetések, ajándékkártyák vásárlására vette rá a férfit. A sértett végül több mint 2,5 millió forintot fizetett ki, részletek a FEUR oldalán. Tanszertámogatással és hosszú távú mentor programmal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket, idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, a korrepetálásra, a tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskolakezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a Fejér vármegyeiek is a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel tudják támogatni. Holnap folytatódik a napos idő, kevés, komoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható. A minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
1: Hírek a Best FM-en. Továbbra is működik egy turbina Pakson. Mégsem őrködnek krokodilok egy izraeli börtön körül. Napsütés kánikula vár ránk ma is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina Pakson. Erről számolt be reggel a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán közölte, hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártak az erőmű teljes lekapcsolásától, de akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centit emelkedett. Halálos áldozatai is vannak az ukrán drón támadásnak a moszkvai régióban. Az eszközök az orosz főváros határától mintegy 50 kilométerre csapódtak be egy ipari övezetben. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy villamos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. 5 ember meghalt, 6 pedig megsebesült. Berobban a parlagfű szezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apatini Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
2: Az ország keleti régiójában, mint Nyíregyháza, Debrecen és Békéscsaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása, és Nyíregyházán már mértek tüneteket okozó szintet is. Az ország középső részén Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék. Szemviszketés, az orrfolyás, tüsszögés. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor gyanakodni lehet már allergiára, főleg aki korábbi években is tapasztalt ilyet az év hasonló időszakában. Ezen kívül, ha nagyon súlyosan érintett, akkor igazából asztmás rohamok is jelentkezhetnek magasabb koncentrációk esetében.
1: Mégsem őrzik krokodilok az egyik izraeli börtönt. A Jeruzsálemi Bíróság azt tervezte, hogy a létesítmény körül vizes árkot alakítanak ki, benne nílusi krokodilokkal. A terv ellen azonban egy állatvédő szervezet keresetet nyújtott be, és ezután felfüggesztették azt. Az ötlet egyébként a nemzetbiztonsági minisztertől származik, aki élesen bírálta a döntést. Nagyon meleg lesz a következő napokban is, híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szikrázó napsütés és perzselő hőség vár ránk ma. Csapadék mutatóban sem nagyon jelenik meg. A hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Csütörtökön a napsütés mellett a gomoly felhőkből délután helyenként már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar. A hőmérséklet azonban még jellemzően 36-42 fok körül alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, kitartást kívánok a legforróbb napokhoz, a legforróbb órákhoz. Ez így van per pillanat, hiszen 11 órát hagytuk el, augusztus 4 kedd, messze még a hétvége, ami elhozza az enyhülést. Úgyhogy jöjjenek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen és remélhetőleg hűsítő slágerei, olyanok, mint James Blunttól a Bonfire Heart, vagy Kanye Williamstől a Saturday. Az órát Sophie Ellis-Bextor és a Get Over You indítja.
3: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Saturday Night a következő dal címe, a Wickfield-től, és hát valamikor akkor jön majd az enyhülést hozó hideg front. Addig ki kell bírnunk, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek a forrósághoz. Vigyázzunk jobban egymásra, figyeljünk jobban egymásra, és magunkra is, ha bárki rosszul érzi magát, kérjen segítséget, és figyeljünk a többiekre is, hogyha szédelegnek. És persze az utakon is nagyon fontos, hogy türelmesebben, a kánikulában cefetül romlik a reakció időnk, úgyhogy ne toljuk neki ezerrel, míg ha a Wickfield slágere egy kicsit tempós is, utána jön egy kis lassulás a Bagosi Brothers Company-val, és James Blunt-tal itt a Besten.
1: Best

0: Ezt FM a legjobb zenék. Friss közlekedési információk egyrészt Attilától, ha a fővárosból, aki azt írja, brutál dugó van a Könyves Kálmánon, a Mester utca és az Üllői út között, a Rákóczi híd felé vezető oldalon. Ezen kívül óriási a dugó az M0-áson az M1-es felé Sziget-Szent Miklósnál, ahol a külső sávot lezárták munkavégzés miatt, 5-6 kilométeres a torlódás, és szintén lassabb az M5-ös a főváros felé az M0-ás csomópont előtt, illetve a határ felé Kecskemétnél. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a dél, jönnek a friss hírek, aztán B. Németh Dia, Black Eyed Peas slágerével, a Where is the Love-vel startol a délután. Jó étvágyat kívánok, találkozzunk holnap reggel is, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be a Szent Pantaleon Kórház vértranszfúziós osztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Augusztus 26-án újra megrendezik a Római Piknik, ráadás elnevezésű családi programot a Petőfi-ligetben. A rendezvényről a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum számolt be közösségi oldalán, kiemelve, hogy a tavalyi nagy siker után idén ismét a Dunamenti Regionális Népfőiskolával közösen várják az érdeklődőket. A program augusztus 26-án szerdán délután 5 órakor kezdődik, és minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást ígér. A szervezők célja, hogy a résztvevők játékos, élményszerű formában ismerkedhessenek meg a római kor mindennapjaival és az egykori Intercisza történelmével. A rendezvény részletes programja a Dunamenti Regionális Népfőiskola közösségi oldalán érhető el. Az elmúlt napokban a hazai vízfolyásokon tapasztalható extrém alacsony vízállás miatt nagyon sok eddig víz alatt megőrzött történelmi régészeti emlék került a felszínre. Ahogyan arra több platform is felhívta a figyelmet, ezek a sokszor lenyűgöző, látványos leletek a nemzeti kulturális örökség részeként fokozott védelem alatt állnak. Megóvásuk közös kötelességünk. Ezért kérjük a Fejér vármegyei lakosságot is, hogy egy-egy talált tárgy esetén

0: értesítsék az illetékes múzeumot. Egy bimbózó romantikus kapcsolat végződött súlyos pénzügyi csalással, az elkövető a közösségi oldalon hálózta be áldozatát, majd hosszú hónapokon keresztül, különböző indokokra hivatkozva, például tagsági díj, utazás vagy büntetések, ajándékkártyák vásárlására vette rá a férfit, a sértett végül több mint 2,5 millió forintot fizetett ki, részletek a Feol oldalán. A hőség miatt itt Fejér vármegyében is. Elmarad a hétre tervezett sebesség ellenőrzési akció, ugyanakkor a rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, és tompulhatnak a reflexek, ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek, indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőt. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már nem érvényesek a régi könyv formátumú határidő nélküli személyazonosító igazolványok, az okmányok cseréje mintegy 130 ezer embert érint, akinek van érvényes kártyaformátumú jogosítványa vagy útlevele, annak nem kötelező az új személyi igazolvány kiváltása, a csere 70 év felett ingyenes. Az időjósok szerint a sok napsütés mellett újra beindulhat a gomoly felhőképződés, de legfeljebb elvétve van esély egy-egy hőzivatarra. A déli eszél megélénkülhet, hajnalban 24, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Millimétereken múlt a paksi erőmű lekapcsolása. Erdőtűzzel küzdenek Hollandiában. Péntekre kicsit enyhülhet a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó még működő turbinapakson, erről számolt be a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán azt mondta, az eddigi legkritikusabb éjszakán van túl az ország. Hajnali 1:30-kor a Duna vízszintje pár milliméterre volt attól, hogy 44 év után először teljesen le kelljen kapcsolni az atomerőművet. Rövidesen azonban megállt a hetek óta tartó apadás. Reggelre a paksi szint 2 centit emelkedett, és a helyzet stabilizálódott. A kormányfő szerint az éjszakai fordulat bizakodásra ad okot, de a legnehezebb napok még előttünk állnak. Ezért a vállalatoktól és a lakosságtól továbbra is azt kéri, takarékoskodjanak az energiával, különösen délután 5 és este 10 óra között. Az összefogás eredményeként egyébként az áramfogyasztás vasárnap és hétfőn 6-700 megawattal volt alacsonyabb a szakemberek által előrejelzett legmagasabbnál. Senkit ne hagyjunk a hőségben a parkolóautóban. Az utastér percek alatt felforrósodhat, és ez életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-es segélyhívót, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
3: Hogyha azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízunk.
2: Erdőtűz pusztít Hollandiában. A lángok az ország keleti részén a német határtól nem messze csaptak fel egy természetvédelmi területen, és a szárazság miatt gyorsan terjednek. A füst miatt egy kempinget kiürítettek, a térségben pedig nem járnak a vonatok, mivel a tűzoltók közvetlenül a sínek mellett dolgoznak. Hollandiában hetek óta nem esett jelentős eső, az ország vízhiánnyal küzd. Híreink végén pedig nézzük, milyen idő várható nálunk a következő napokban. Derült, napos, száraz és igencsak meleg idő vár ránk ma. A Dunántúlon megélénkülhet a szél. 37-41 fokos csúcsokra készülhetünk. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen, a szél sem támad fel. Hajnalra is csak 17-24 fokig hűl le a levegő. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Némi enyhülés talán pénteken érkezhet, akkor több helyen eshet majd, és néhol már csak 31 fok lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Augusztus 4-e van, 12 óra után járunk néhány perccel, ami annyit jelent, hogy indul is a Best délután ezúttal velem, B. Németh Diával. Örülök, hogy ma is együtt töltjük ezt a délutánt, én ígérem, a legjobb zenéket hozom cserébe. Hozom hamarosan az Airi Mafiától a Volt egy álmom című slágerüket, na de itt lesz Dennis is, most pedig a Black Eyed Peas indít.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a She's the One, Robbie Williams egyik legismertebb és talán legérzelmesebb dala, amely 1999-ben jelent meg. Egy romantikus vallomás, amely arról szól, amikor valaki megtalálja azt az embert, aki igazán különleges számára. Érdekesség, hogy a dalt eredetileg az ausztrál World Party írta, Robbie feldolgozása azonban sokkal nagyobb sikert aratott világszerte. A She's the One az egyik legkedveltebb Robbie Williams dal lett, amely ma is gyakran felcsendül romantikus pillanatokban. Ez jön most itt a Best FM-en.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Beszélem a legjobb zenék útinfókkal folytatjuk. Az M1-esen például a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. Nagyon-nagyon kell figyelni. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban, és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aztán ugyancsak az M1-esen a 26-os kilométer Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat, jelenleg csak a felhajtás lehetséges. Kerülni a 22-es jelű Sasvészektó pihenőhelyen keresztül lehet, és Hegyeshalom felé a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont le- és felhajtóágát is lezárták, a kerülő utakat sárga táblákkal jelzik. 0620-55-55-155 a hívható SMS és Viber számunk, bárki bármit lát, jöhet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper slágerekkel várok mindenkit a folytatásban is, mutatom. Ez a kelemen kabátban is van, maradjatok gyerekek, és itt lesz Justin Timberlake is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újra megrendezik a Római Piknik ráadás elnevezésű családi programot. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Augusztus 26-án újra megrendezik a Római Piknik ráadás elnevezésű családi programot a Petőfi-ligetben. A rendezvényről a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum számolt be közösségi oldalán, kiemelve, hogy a tavalyi nagy siker után idén ismét a Dunamenti Regionális Népfőiskolával közösen várják az érdeklődőket. A program augusztus 26-án szerdán délután 5 órakor kezdődik, és minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást ígér. A szervezők célja, hogy a résztvevők játékos, élményszerű formában

0: ismerkedhessenek meg a római kor mindennapjaival és az egykori Intercisza történelmével. A rendezvény részletes programja a Dunamenti Regionális Népfőiskola közösségi oldalán érhető el. A Szent Pantaleon Kórház saját forrásból több mint 1,6 millió forintos beruházással egy korszerű plazmafagyasztó szekrényt szerzett be, amely jelentősen növeli a betegellátás biztonságát és a vérkészítmények megbízható tárolását. Az új berendezés mínusz 38 Celsius fokon tárolja a vérplazma készítményeket, megfelelve a szigorú szakmai előírásoknak. A készüléket a már működő plazmafagyasztó mellé helyezték üzembe, így nem csak a tárolási kapacitás bővült, hanem az üzembiztonság is jelentősen javult. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy karbantartás idején is folyamatosan biztosítható a vérplazma megfelelő tárolása, írja Duna Online. Egy bimbózó romantikus kapcsolat végződött súlyos pénzügyi csalással. Az elkövető a közösségi oldalon hálózta be áldozatát, majd hosszú hónapokon keresztül, különböző indokokra hivatkozva, például tagsági díj, utazás vagy büntetések, ajándékkártyák vásárlására vette rá a férfit. A sértett végül több mint 2,5 millió forintot fizetett ki, részletek a Preol oldalán. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fejér vármegyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak, azok a Fejér vármegyei diákok is, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az e-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Az időjósok szerint a sok napsütés mellett újra beindulhat a gomoly felhőképződés, de legfeljebb elvétve van esély egy-egy hőzivatarra. A déli eszél megélénkülhet, hajnalban 24, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, népszerűbbek lettek a balatoni Intercity és Express vonatok. Egyelőre kitart a hőség. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó még működő turbina Pakson, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Facebook oldalán elmondta, az eddigi legkritikusabb éjszakán van túl az ország, hajnali fél kettőkor a Duna vízszintje pár milliméterre volt attól, hogy teljesen le kelljen kapcsolni az atomerőművet. Reggelre azonban a paksi szint 2 centit emelkedett. A kormányfő a vállalatoktól és a lakosságtól továbbra is azt kérte, takarékoskodjanak az energiával, különösen délután 5 és este 10 óra között. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán jelezte, a szektor teljes működési láncát vizsgálják, nézik például az üzemek tényleges kapacitását, az anyagfelhasználást, a kibocsátást, a vízhasználatot is. Hangsúlyozta, Magyarországon az akkumulátorgyártás csak szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett társadalmilag elfogadható módon működhet. Egyre többen vonatoznak a Balatonhoz. A főszezon első hónapjában a tóhoz tartó Intercity és Express vonatokat csak nem 5%-kal többen választották, mint tavaly ilyenkor, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a bicikli szállítás is népszerűbb, és enni-innivalót is többen vásárolnak a szerelvényeken. Védekezzünk a kullancsok ellen, figyelmeztet a NEBIH. Ezek az élősködők az emberekre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratóriumának igazgatója.
3: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedő ruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat. Ha a kullancsot talál, amely már befúrta magát a bőrbe, akkor pedig érdemes otthon tartani egy kullancs eltávolító kanalat vagy csipeszt. Kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát.
2: Szikrázó napsütés és perzselő hőség vár ránk ma. Csapadék mutatóban sem nagyon jelenik meg. A hőmérséklet általában 37 és 41 fok között alakul. Holnap is hasonló időnk lehet, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Délután 37-42 fokban olvadozhatunk. Csütörtökön a napsütés mellett a gomoly felhőkből délután helyenként már kialakulhat egy-egy zápor, zivatar, a hőmérséklet azonban még jellemzően 36-42 fok körül alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Kellemes kedd délutánt kívánok mindenkinek egy óra után, és hozom a legjobb zenéket, én Béni Meddia vagyok, és hamarosan jön Pitbull, itt lesz Dash, és most pedig Justin Timberlake-kel megyünk tovább. A Trolls című animációs film Betét dalaként vált világszerte ismerté a most következő dala.

a legjobb zenék. Biztos sokaknak ismerős lehet a helyzet, hogy sietünk a dolgunkra, de valaki komótosan halad előttünk a járdán, és nincs lehetőségünk kikerülni. Sokan ilyenkor azonnal ingerülté válnak, és úgy érzik, mintha értékes perceket veszítenének. A pszichológusok szerint azonban az ilyen reakció nem pusztán a másik ember tempójáról szól, sokkal inkább arról, hogyan érzékeljük az időt, milyen elvárásaink vannak, és milyen személyiségjegyek jellemzőek ránk. Na most az angol nyelvben már külön kifejezés is létezik erre a jelenségre, sidewalk rage, vagyis járdadű. Ez nem feltétlenül dühkitörést jelent, inkább azt az aránytalan feszültséget, amely akkor jelentkezik, amikor valaki akadályozza a haladásunkat. A mai felgyorsult világban egyre többen érzik úgy, hogy folyamatos időnyomás alatt élnek, emiatt minden apró késlekedés, legyen szó egy lassú gyalogosról, hosszú pénztári sorról vagy dugóról, könnyen frusztrációt válthat ki, még akkor is, ha valójában néhány másodpercről vagy percről van szó. Egyébként nálam is nagyon sokszor elpattan a cérna, főleg tényleg, hogyha sietek valahová, és valaki tötymörög előttem, de ennek ugye van bizonyos háttere. A kutatók szerint az emberek rendelkeznek egy belső időérzékelő rendszerrel, amely segít eldönteni, mikor érdemes tevékenységet váltani. Ez evolúció szempontból hasznos alkalmazkodás volt, hiszen elősegítette a gyors reagálást a környezet változásaira. A modern életben azonban ez a mechanizmus könnyen túlterhelődhet, a folyamatos rohanás, a szoros napirend és az állandó időbeosztás miatt akkor is sürgetve érezhetjük magunkat, amikor valójában nincs semmilyen valódi határidő vagy veszély. A tudósok szerint a frusztráció gyakran abból fakad, hogy a valóság nem felel meg az elvárásainknak. Ha arra számítunk, hogy minden gyorsan és gördülékenyen zajlik majd, már egy kisebb akadály is aránytalanul zavaróvá válhat. Nem mindenki reagál ugyanúgy a lassú tempóra. Kutatások szerint azok, akik rendkívül célorientáltak, szeretnek mindent pontosan megtervezni, és fontos számukra a hatékonyság, sokkal érzékenyebbek az ilyen helyzetekre. A szakemberek szerint a türelem nem velünk született adottság, hanem olyan készség, amely tudatos gyakorlással fejleszthető, úgyhogy most én is ezen vagyok. Próbáljunk kicsit higgadtabban, türelmesebben közlekedni az utakon, és gyűrjük le együtt a stresszt. A legjobb zenék társaságában itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M1-esen több helyen is felújítás van. Herceg-Alamb és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom például a külső és a leállósávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé szintén a külső és a leállósáv járható. Aztán az 54-es kilométernél lévő harkályos pihenőhelyet a bővítési munkák idejére mindkét oldalon lezárták. Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad a forgalom. Mindkét irányban a 77-es kilométertől a 78-es kilométerig hídépítés miatt sáv elhúzásos terelés épült ki. A belső sávot lezárták, a külső és a leálló sáv járható. Aztán az M3-ason felújítási munkák folynak Gyöngyös térségében. A 73-as és a 79-es kilométer között most a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sávon kell autózni. A számunk 2555-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hozom a folytatásban is. Itt lesz például az Animal Cannibals.
2: Ülünk a vonaton, ülünk a vonaton, ülünk a vonaton.
1: Lesz Ülünk a vonaton, és a 2000-es évek tini bálványa Avril Lavigne is velünk tart majd.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Újra megrendezik a Római Piknik ráadás elnevezésű családi programot. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Augusztus 26-án újra megrendezik a Római Piknik ráadás elnevezésű családi programot a Petőfi-ligetben. A rendezvényről a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum számolt be közösségi oldalán, kiemelve, hogy a tavalyi nagy siker után idén ismét a Dunamenti Regionális Népfőiskolával közösen várják az érdeklődőket. A program augusztus 26-án szerdán délután 5 órakor kezdődik, és minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást ígér. A szervezők célja, hogy a résztvevők játékos, élményszerű formában ismerkedhessenek meg a római kor mindennapjaival és az egykori Intercisza történelmével. A rendezvény részletes programja a Dunamenti Regionális Népfőiskola közösségi oldalán érhető el. Egy bimbózó romantikus kapcsolat végződött súlyos pénzügyi csalással. Az elkövető a közösségi oldalon hálózta be áldozatát, majd hosszú hónapokon keresztül, különböző indokokra hivatkozva, például tagsági díj, utazás vagy büntetések, ajándékkártyák vásárlására vette rá a férfit. A sértett végül több mint 2,5 millió forintot fizetett ki, részletek a FEOL oldalán. Éppen lemaradt a világbajnoki bronzéremről a magyar U16-os női vízilabda válogatott. A csapat a világbajnokság bronzmérkőzésén Hollandia ellen ugrott a medencébe, és rendkívül fordulatos, végletekig kiélezett összecsapást vívott. A találkozó elején a hollandok szereztek előnyt, de a magyar válogatott a második negyedben fordított, és a mérkőzés

0: És nagy részén vezetni tudott. Az utolsó játék részben is úgy tűnt, hogy megszülethet a magyar siker, ám a hollandok a hajrában egyenlítettek, és 11-11-es döntetlennel zárult a rendes játékidő. A bronzérem sorsát 5 méteres párbaj döntött el. Végül a hollandok bizonyultak pontosabbnak, és 4-3-ra megnyerték a párbajt, tudósítása a Duna Online oldalán. Tanszertámogatással és hosszú távú mentor programmal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket. Idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, a korrepetálásra, a tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskolakezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a Fejér vármegyeiek is a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel tudják támogatni. Az időjósok szerint a sok napsütés mellett újra beindulhat a gomoly felhőképződés, de legfeljebb elvétve van esély egy-egy hőzivatarra. A déli eszél megélénkülhet, hajnalban 24, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz.
1: Hírek a Best FM-en. Sok áramot spóroltak a háztartások, erre a folytatásban is szükség lesz. Nehéz hetek várnak az allergiásokra, túlszul ejtette volt nejét itt a vádemelés. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Már látszik a fény az alagút végén, de a legnehezebb napok még előttünk állnak, üzente közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, reggelre 2 centit emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, így továbbra is üzemelhet az erőmű utolsó még működő turbinája. Hozzátette, péntektől megérkezik a lehűlés és a folyó felső szakaszán csapadék is valószínű. Ezzel együtt a folytatásban is szükséges a nemzeti összefogás, hiszen 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk addig, ezért ismételt azt kérte, hogy délután 5 és este 10 óra között amennyire csak lehet takarékoskodjunk az árammal. A kormányfő szerint az energiafelhasználás tegnap és tegnap előtt 6-700 megawatttal volt alacsonyabb a szakemberek által előrejelzett csúcsnál. Berobban a parlagfű szezon, az allergiásoknak érdemes elkezdeni a gyógyszerszedést, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apaténi Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aeróbiológusától.
2: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet, és illetve a délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
1: Túlszul ejtette volt feleségét egy férfi, és csak aztán engedte ki a lakásból, hogy az asszony megígérte neki, visszaköltözik hozzá 2 gyermekükkel, és újra kezdik életüket. Ám ez nem történt meg, ezért később elment hozzá, és gyermekei szeme láttára megverte a nőt. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség vádat emelt a férfi ellen, összesen 9 bűncselekményért számoltatják el. A kecskeméti törvényszék dönt majd az ügyben. Lényegesen rosszabbul olvasnak és számolnak azok a diákok, akik 14 éves koruk előtt rendszeresen neteztek és sokat lógtak a közösségi oldalakon. Ezzel a lesújtó eredménnyel zárult a Brescia-i Tudományegyetem felmérése. Több mint 5007 és 16 év közötti olaszországi diák vett részt a vizsgálatban. Az összefoglaló szerint egyértelműen kiderült, annál jobban teljesítenek a fiatalok, minél később kezdik el használni a közösségi médiát. Estig folytatódik a derült idő, éjszaka általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél enyhítheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már több felhőt és záporokat is ígér, a Dunántúlon legfeljebb 34, másfelé még 35-39 fokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csodás kedd délutánt kívánok mindenkinek 2 óra után is, én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább Avril Lavigne-nel, a 2000-es évek elejének egyik meghatározó pop-punk előadója, ugye, aki már tínédzserként világhírű lett. Egy 2002-es slágerét pörgetem már is, ez a Skater Boy. Itt a Best FM-en, a legjobb zenék között.
4: Best FM.

0: kegyetlen, mint halottját az itt agyom.
1: Best FM, a legjobb zenék, a Never Be The Same Again-nel megyünk most tovább, Belanissi egyik legsikeresebb szóló dalával, amely 2000-ben jelent meg, és nem sokkal a Spice Girls siker korszaka után. A dalban közreműködik Lisa Loops a TLC-ből, ami különleges R&B hangzást ad a számnak, egy mély érzelmi átalakulásról szól, amikor egy kapcsolat teljesen megváltoztat valakit. A letisztult modern hangzás és Melanie erőteljes éneke miatt a szám több országban lista vezető lett. Ez a dal segített neki tulajdonképpen abban, hogy komoly szóló előadóként is elismerjék. Már érkezik is neve.

0: Eszefem a legjobb zenék közlekedési infókkal. Folytatjuk. Az M5-ösön például a Röszke felé vezető oldalon Gyál és Ócsa között a 25-ös kilométertől a 32-es kilométerig több szakaszon a burkolati jeleket festik fel a külső sáv zárásával. Aztán az M6-oson Pécs felé Szekszárd és Bátaszék térségek között aszfaltoznak a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig le is zárták a külső sávot, és ugyancsak az M6-oson a Budapest felé vezető oldalon a 177-es és a 175-ös kilométer között híd és áteresztjavítás zajlik, a belső sávot zárták le. Balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék, ez volt Nio és a Sexy Love. Hamarosan jön 50 Cent, és előtte a legfrissebb hírek érkeznek, hiszen mindjárt 3 óra van. A 4-es street-tel pedig már robogunk, és tovább szól az üzenet a távolból a Best FM-es kedvencek között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be a Szent Pantaleon Kórház bértranszfúziós osztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szent Pantaleon Kórház saját forrásból több mint 1,6 millió forintos beruházással egy korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be, amely jelentősen növeli a betegellátás biztonságát és a vérkészítmények megbízható tárolását. Az új berendezés mínusz 38 Celsius fokon tárolja a vérplazma készítményeket, megfelelve a szigorú szakmai előírásoknak. A készüléket a már működő plazmafagyasztó mellé helyezték üzembe, így nem csak a tárolási kapacitás bővült, hanem az üzembiztonság is jelentősen javult. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy karbantartás idején is folyamatosan biztosítható a vérplazma megfelelő tárolása, írja Duna Online. Az elmúlt napokban a hazai vízfolyásokon tapasztalható extrém alacsony vízállás miatt nagyon sok eddig víz alatt megőrzött történelmi régészeti emlék került a felszínre, ahogyan arra több platform is felhívta a figyelmet, ezek a sokszor lenyűgöző, látványos leletek a nemzeti kulturális örökség részeként fokozott védelem alatt állnak, megóvásuk közös kötelességünk. Ezért kérjük a Fejérvár megyei lakosságot is, hogy egy-egy talált tárgy esetén értesítsék az illetékes múzeumot. Egy bimbózó romantikus kapcsolat végződött súlyos pénzügyi csalással. Az elkövető a közösségi oldalon hálózta be áldozatát, majd hosszú hónapokon keresztül, különböző indokokra hivatkozva, például tagsági díj, utazás vagy büntetések, ajándékkártyák vásárlására vette rá a férfit. A sértett végül több mint 2,5 millió forintot fizetett ki, részletek a FEOL oldalán. A hőség miatt itt Fejér vármegyében is. Elmarad a hétre tervezett sebesség ellenőrzési akció, ugyanakkor a rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy a hőségben megnőhet a reakcióidő, csökkenhet a figyelem, és tompulhatnak a reflexek. Ezért azt javasolják a járművezetőknek, hogy a megszokottnál is nagyobb körültekintéssel vezessenek, indulás előtt gondoskodjanak megfelelő folyadékpótlásról, csak kipihenten keljenek útra, hosszabb utazás során pedig tartsanak rendszeres pihenőt. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy megjelent az új tanév rendje a magyar közlönyben. A köznevelésben az első tanítási nap szeptember 1-én, az utolsó pedig jövő június 18-án lesz. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig, a téli szünet december 19-től január 3-ig, a tavaszi szünet március 25-től április 4-ig tart. Holnap folytatódik a napos idő, kevés, komoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé érénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható. A minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép kedd délutánt mindenkinek, a kellős közepén járunk már. És itt a 93.1 Best FM-en. Tudom, egész nap a kedvenc dalok szólnak, viszont most már 3 órát együtt töltünk. Innentől kezdve dunaújvárosi hallgatók. A nevem Oleg Csongor, aki melózik, kitartást kívánok. 50 Cent indítja az első közös óránkat, ez a Candy Shop.
3: 93.1 Best

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék, szép kedd délután, sőt a legszebbet kívánom mindenkinek, dunói városi hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, és a mai napunk már augusztus 4-e. Dominika és Domonkos, ők a névnaposaink, aki ünnepel, de tényleg bármiért, bármilyen okból, Isten éltesse nagyon sokáig dunói városban és a környékünkön. Megnézzük, hogy milyen eseményeket köthetünk még a mai naphoz. Akad bőven egyébként, úgyhogy mindenre nyilván nem lesz idő. 26 esztendeje, Mádl Ferenc köztársasági elnök hivatalba lépett. És 237 esztendeje, eltörölték Párizsban a nemesi jogokat. Híres emberek, akik augusztus 4-én születtek. 192 éve látott napvilágot Hein Péter, jogász, aki a postahálózat egyik megszervezője volt. És 142 éve született Balázs Béla, költő, író, filmesztéta. Isten éltesse az ünneplő dunai városi hallgatókat nagyon sokáig. Egy svéd előadó következik, ő Staccato, és szól a Here We Go!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok, és közlekedjenek szabályosan, türelmesen, kedves utollévők. Az 52.13-ast már említettük korábban is az előző napokban, de hát végzik már jó ideje a közműépítési munkálatokat. Szabadszállás Szatszentmártön összekötő úton a 3-as kilométernél még a hónap végéig mindkét irányban fennakadásra készülni kell. Aztán kicsit messzebb megyünk az 52.11-esre, ez Lajos Mizsekun-Szent Miklós összekötő út. Itt a 12-es és a 18-as kilométer között elméletileg útszüklet még lassíthatja a közlekedést útkarbantartási munkálatokból kifolyólag. És az 51.343-oson a 0-1-es kilométernél hasonló a helyzet, itt is útszüklet van érvényben. Hogy hol mi tapasztalható? Kérem jelezzék, ha van fontos közlekedési info a környékről. 30-as 74 74 777, ez a telefonszámunk, előre is kösz szépen. A Counting Crows zenéje most, és szól tőlük az Accidental in Love.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pontosítunk, a 93-1 Best FM-en, viszont a kedvencek szólnak tényleg. A következő két órában pedig az említett dalokkal még én jelentkezem. Az új hallgatókat is szeretettel köszöntöm Dunói városból. A mikrofon mögött Molek Csongor indítja a következő órát mindjárt a House of Glass. A dal pedig ez a Disco Down.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen. Az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas áru készlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Zavartalan napsütésben lesz részünk, délután 37-41 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Idén is segíti az iskolakezdést a baptista szeretetszolgálat. A Sulipak kampányban 4000 csomagot osztanának ki rászoruló családok gyermekeit nevelő iskolákban, családok átmeneti otthonaiban. A támogatók segítségét szeptember 6-áig várják a baptista szeretetszolgálat fővárosi központjában. A szeretetszolgálat közölte azt is, hogy a sulidoboz.hu oldalon egy-egy tanévkezdéshez szükséges csomag megvásárlásával online módon is támogatják. Adhatók a kisiskolások. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítő vizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Egyes fokozatú vízkorlátozást hirdetett ki a Debreceni Vízmű ZRT javaslatára Debrecen önkormányzata. A rendelet visszavonásig érvényes, az intézkedést a zavartalan ivóvízszolgáltatás érdekében hozta meg a város. Ennek értelmében tilos a zöld felületek és közterületek ivóvízzel, tömlős vagy locsoló berendezéssel történő locsolása, a medencék töltése, a beton, az aszfalt, a diszkőfelületek tisztítása és hűtése, az autómosás, a szökőkutak, diszkutak üzemeltetése, tovább ebbe a magán- és közületi strandok, fürdők, wellness szállodák medencéinek vízcseréjét is át kell ütemezni a víziközmű szolgáltatóval egyeztetett időszakra. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közel

0: Egészségügyi Intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Híreink végén az időjárásról. Derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, míg másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután döntően 37 és 41 fok között alakul a csúcsérték.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Na hol vagyunk még? A 93.1 West FM-en. Tartalmas délutánt így kedre mindenkinek. Sokan melúznak még, tudom, bár pára már végeztek, őket irigyeljük, a többieknek pedig kitartás, dunaújvárosi hallgatók. A nevem Oleg Csongor, a House of Glass indítja az aktuális felvonást, és meghallgatjuk a Disco Down című felvételt.
2: 93.1 West FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: 93.1 Best FM, a legjobb zenék, holnap már szerda, és ha iszik, ha nem dunaújvárosi hallgatók, időjárás ügyileg sok változásról nem tudok beszámolni még mindig. A nevem Oleg Csongor, szerdán is folytatódik a napos időjárás, kemény gomoly felhővel egyébként. Csapadék viszont ezen a napon sem várható nagyon, a szélmozgás is mérsékelt marad, folytatódik a kánikula. 38-42 fokos csúcsértékkel, ez már tényleg rosszul hangzik. Délelőtt 10 és délután 4 között a tűző napon, nemhogy nem ajánlott, lassan nem szabad tartózkodni, kedves hallgatók. Igen, marad a forróság, és ügyeljenek a folyadékbevitelre. Vizet, ásványvizet igyanak inkább, ne cukros, alkoholos, koffeines italokat. Ezt mondják a hozzáértők. És a pollen terhelés sem változott, a csalánfélék pollen szintje van még. Magas tartományban, okozza a tüneteket kőkeményen, nálam is egyébként, pedig azt sem tudtam, hogy allergiás vagyok a csalánfélékre. Zsepiből be kell tárazni. A Destiny's Child felvételét készítettem be a következő percekre, ez az Independent Woman.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Foglalkozunk még mindig a tartós hőséggel, hiszen kijött egy összegzés Szabó Bisztrica Anett tűzoltó százados megyei katasztrófavédelmi szóvivőtől, és felhívják a figyelmet, hogy a hőhullámok különösen veszélyesek a szív- és érrendszeri, anyagcsere, légzőszervi és vesebetegségben szenvedőkre, valamint a demenciával vagy más mentális betegséggel élőkre. Okozott kockázatnak vannak kitéve továbbá a 65 év felettiek, a csecsemők és kisgyermekek, a várandós nők, a mozgáskorlátozottak, a szabadban vagy nagy hőterhelés mellett dolgozók. Az idősek a csökkent szomjúságérzet, a kisgyermekek pedig a fejletlenebb hőszabályozás miatt igényelnek fokozott odafigyelést. Aztán a tűzoltókat idén átlagosan naponta 25-ször riasztották olyan egyedülélő idős emberekhez, akik napok óta nem adtak magukról életjelet. Már csak ezért is fontos, hogy a hőségben figyeljünk jobban egyedülélő idős rokonainkra, szomszédjainkra, már egyetlen telefonhívással életet menthetünk, kedves hallgatók. Az összegzést részletesen a dunaiveres.com hírportálon megtalálják. Kitartás mindenkinek, Ália felvétele következik, ez a Try Again. It's been a long time, long time.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak.
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Zavartalan napsütésben lesz részünk, délután 37-41 fokot mérhetünk. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket, korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette. Arra kérték a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókat, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. A villamos energiafogyasztás csökkentése érdekében hétfőtől korlátozták a vasúti teherszállítást. A kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban az áruszállító vonatok közül csak a nemzetgazdasági szempontból nélkülözhetetlenek, például az erőműveket kiszolgáló szerelvények közlekedhetnek. Az intézkedéssel naponta csak nem 70-90 megawattóra villamos energia takarítható meg. Megkezdődött a Kiskunfélegyháza-Orosháza vasútvonal felújítása. Emiatt 4 hónapon át pótlóbuszok közlekednek Kiskunfélegyháza és Szentes között. A Szentes és Hódmezővásárhely, illetve Szentes és Orosháza közötti vonatok menetrendje nem változik. A változásokról részletes tájékoztatás a MÁV csoport honlapján olvasható. Energiatakarékossági okokból nappal minimálisra csökkenti, délután 5 óra után pedig teljesen lekapcsolja digitális reklám felületeinek világítását a Magyar Reklámszövetség. A nagy energiafogyasztású kijelzőket és tetőreklámokat is érintő intézkedés országszerte több mint 1000 eszközt foglal magában. A szervezet egyúttal arra kéri a tagságán kívüli üzemeltető cégeket, hogy saját felületeik lekapcsolásával csatlakozzanak az országos kezdeményezéshez. Híreink végén az időjárásról. Derült napos száraz idő várható, legfeljebb kevés gomoly felhő lehet az égen. Az Észak-Dunántúlon megélénkülhet a déli szél, míg másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Délután döntően 37 és 41 fok között alakul a csúcsérték.
4: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be a Szent Pantaleon Kórház bértranszfúziós osztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Szent Pantaleon Kórház saját forrásból több mint 1,6 millió forintos beruházással egy korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be, amely jelentősen növeli a betegellátás biztonságát és a vérkészítmények megbízható tárolását. Az új berendezés mínusz 38 Celsius fokon tárolja a vérplazma készítményeket, megfelelve a

0: szigorú szakmai előírásoknak. A készüléket a már működő plazmafagyasztó mellé helyezték üzembe, így nem csak a tárolási kapacitás bővült, hanem az üzembiztonság is jelentősen javult. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy karbantartás idején is folyamatosan biztosítható a vérplazma megfelelő tárolása, írja Duna Online. Az elmúlt napokban a hazai vízfolyásokon tapasztalható extrém alacsony vízállás miatt nagyon sok eddig víz alatt megőrzött történelmi régészeti emlék került a felszínre, ahogyan arra több platform is felhívta figyelmet, ezek a sokszor lenyűgöző, látványos leletek a nemzeti kulturális örökség részeként fokozott védelem alatt állnak, megóvásuk közös kötelességünk. Ezért kérjük a Fejérvár megyei lakosságot is, hogy egy-egy talált tárgy esetén értesítsék az illetékes múzeumot. Egy bimbózó romantikus kapcsolat végződött súlyos pénzügyi csalással. Az elkövető a közösségi oldalon hálózta be áldozatát, majd hosszú hónapokon keresztül, különböző indokokra hivatkozva, például tagsági díj, utazás vagy büntetések, ajándékkártyák vásárlására vette rá a férfit. A sértett végül több mint 2,5 millió forintot fizetett ki, részletek a FEOL oldalán. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fejérvár megyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Tanszertámogatással és hosszú távú mentor programmal is segíti a nélkülöző diákokat a Katolikus Karitász. A szervezet minden évben több ezer tanulónak juttat az iskola kezdéshez szükséges felszereléseket, idén azonban még nagyobb hangsúlyt fektetnek a mentorálásra, a korrepetálásra, a tehetséggondozásra. A segélyszervezet iskola kezdési akciója szeptember közepéig tart. A szervezet munkáját a Fejér vármegyeiek is a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online bármely összeggel tudják támogatni. Az időjósok szerint a sok napsütés mellett újra beindulhat a gomoly felhőképződés, de legfeljebb elvétve van esély egy-egy hőzivatarra. A déli eszél megélénkülhet, hajnalban 24, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Pörgetjük még a kedvenc dalokat együtt, egy egész órán keresztül a Dunai Városi hallgatókkal. Itt a 93.1 Best FM-en, a mikrofon mögött Molek Csongora, hogy eddig is, és közlekedési infókra is fókuszálunk. Perceken belül először alapozunk egyet Zsarullal, és meghallgatjuk az Always On Time című dalt.
1: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en vagyunk még. Jó utat kívánok mindenkinek. Remélem a kocsiban a Best FM szól jelenleg, kedves dunai veresi autósok. Az 52-esen lassabb a haladás már jó ideje, és még így lesz jó ideig. Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton aktuális még a csomópontépítési munkálat a 47-es kilométernél. Aztán Paks-Cece összekötő úton a 62-31-esen is aktuális az útkarbantartási munkálat. A 2-es és a 20-as kilométer között útszűkületre számítani kell. Kérem jelezzék, ha van egyéb tapasztalat utakkal kapcsolatban. 30-as 74-74-777, ez a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Énekel most egy X-faktoros. Alexandra Burke, és meghallgatjuk a Bad Boys című számát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93 egy Best FM, a legjobb zenék, Dunai városi hallgatók, aktuális superfejlesztés városon belül, Pintér Tamás polgármester, a Baracsi úton zajló járdafelújítási projekt helyszínén tekintette meg a kivitelezés jelenlegi állását, ahol ismételten egyeztetett Kálló Gergely önkormányzati képviselővel, a körzetben tervezett további munkálatokról is. És hangsúlyozta a polgármester, hogy a fejlesztések során kiemelten fontosnak tartják a lakosság visszajelzéseit, amelyek folyamatosan eljutnak hozzájuk a képviselő közreműködésével. Köszönetet mondott Kálló Gergely munkájáért, kiemelve, hogy a körzetben élők mindig számíthatnak rá, hiszen rendszeresen tolmácsolja az ott élők igényeit és javaslatait. Hozzátette, hogy az önkormányzat lehetőségeihez mérten igyekszik eleget tenni ezeknek a kéréseknek, ezért is fontosak az ilyen személyes helyszíni egyeztetések, amelyek segítik a fejlesztések megfelelő ütemezését. És igen, Kálló Gergely mutatta be a Baracsi úton zajló fejlesztést, amelynek keretében a cirkusztér és a Békeváros rész buszmegállója közötti, mintegy 400 méteres szakaszon újul meg a járda és a szegély. Vannak fent fotók is egyébként a munkálatokról a dunaiváros.com hírportálon. Retrokozunk egyet a Bon Jovival, és szól a Have a Nice Day!

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Folytatjuk még együtt a műsort pár perc erejéig egy fiú csapattal, most a Five zenél, és búcsúzom lassan. Az Everybody Get Up című számukkal. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, dunói városi hallgatók is, persze a közreműködést is, így kett késő délutánra. A holnapi nap folyamán is én jelentkezem majd délután 3-tól szerdán, és várok mindenkit szeretettel. Maradjanak a Best FM-en. Molek Csongort hallották. Hello!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be a Szent Pantaleon Kórház vértranszfúziós osztálya. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Szent Pantaleon Kórház saját forrásból több mint 1,6 millió forintos beruházással egy korszerű plazmafogyasztó szekrény szerzett be, amely jelentősen növeli a betegellátás biztonságát és a vérkészítmények megbízható tárolását. Az új berendezés mínusz 38 Celsius fokon tárolja a vérplazma készítményeket, megfelelve a szigorú szakmai előírásoknak. A készüléket a már működő plazmafagyasztó mellé helyezték üzembe, így nem csak a tárolási kapacitás bővült, hanem az üzembiztonság is jelentősen javult. Ez azt jelenti, hogy egy esetleges műszaki hiba vagy karbantartás idején is folyamatosan biztosítható a vérplazma megfelelő tárolása, írja Duna Online. Egy bimbózó romantikus kapcsolat végződött súlyos pénzügyi csalással. Az elkövető a közösségi oldalon hálózta be áldozatát, majd hosszú hónapokon keresztül, különböző indokokra hivatkozva, például tagsági díj, utazás vagy büntetések, ajándékkártyák vásárlására vette rá a férfit. A sértett végül több mint 2,5 millió forintot fizetett ki, részletek a FEOL oldalán. Éppen lemaradt a világbajnoki bronzéremről a magyar U16-os női vízilabda válogatott. A csapat a világbajnokság bronzmérkőzésén Hollandia ellen ugrott a medencébe, és rendkívül fordulatos, végletekig kiélezett összecsapást vívott. A találkozó elején a hollandok szereztek előnyt, de a magyar válogatott a második negyedben fordított, és a mérkőzés nagy részén vezetni tudott. Az utolsó játék részben is úgy tűnt, hogy megszülethet a magyar siker, ám a hollandok a hajrában egyenlítettek, és 11-11-es döntetlennel zárult a rendes játékidő. A bronzérem sorsát 5 méteres párbaj döntött el. Végül a hollandok bizonyultak pontosabbnak, és 4-3-ra megnyerték a párbajt, tudósítása a Duna Online oldalán. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fejérvár megyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvétel időszak, azok a Fejér vármegyei diákok is, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az E-felvételiben. A ponthatárokat augusztus végén hirdetik ki. Holnap folytatódik a napos idő, kevés, komoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé érint lesz a déli délkeleti szél. Trópusi éjszaka várható. A minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután 37 és 42 fokos csúcsértékekre készülhetünk.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Már a Restartra is készülnek Pakson. Gyermekházi állata lezárt kocsiban hívja azonnal a 112-t. Túszul ejtette volt nejét, itt a vádemelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Minden leállított turbinát próbálnak indulásra kész állapotban tartani a paksi atomerőműben, erről a kormányfő beszélt, amikor az üzem mellől jelentkezett be délután

0: Ilyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-t, hangsúlyozta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
1: Hogy azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél, kopogásra sem reagál, akkor ezt jelezzük a 112 operátorának, és az ő utasítása szerint járjunk el. Hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, mindig a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
0: Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. E szerint szeptember 1-től nem terheli forgalmi adó ezeket a készítményeket, ahogyan a vényköteles orvosi radioaktív izotópokat és az egészségügyi oxigént sem. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy mindez egy évre 7 milliárd forintjába kerül a költségvetésnek. Túszul ejtette volt feleségét egy férfi, és csak aztán engedte ki a lakásból, hogy az asszony megígérte neki, visszaköltözik hozzá két gyermekükkel, és újra kezdik életüket. Ám ez nem történt meg, ezért később elment hozzá, és gyermekei szeme láttára megverte a nőt. A Bács-Kiskunvár megyei főügyészség vádat emelt a férfi ellen, a kecskeméti törvényszék dönt majd az ügyben. Estig folytatódik a derült idő, éjszaka általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Értem én, hogy mindenki teljesen oda van, hogy 100 évre visszamenőleg, meg 100 évre előre is az összes meleg rekord megdőlt. De hát könyörgöm, mikor dőljön meg? Hát nyár van. Hát olyannyira nyár van, hogy a következő egy órát is csak is és kizárólag nyári daloknak szenteljük, ráadásul nyári funky daloknak, mert hát ugye kedv van, ami ugye azt is jelenti, hogy majd Hangya csatlakozik hozzám 7-től, addig pedig én White Boy 6 és 7 között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
3: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: És én már nem is számolom, hogy az utóbbi napokban, mondjuk az utóbbi egy hétben vagy tíz napban hány fokot emelkedett a nappali maximum, de egyet tudok. 5-tel emelkedett megint azon mixek száma, amelyeket vissza lehet hallgatni a Mixcloud profilomon. 155 mix ott van, elérhető tracklistával együtt mixcloud.com/DJ Whiteboy. Ezt tessék keresni.

0: Facebooknál. White Boy.
1: Mindig egy picit emlékeztetni kell benneteket arra, hogy a Viper falunkra 0655555-re videók is jönnek ám, meg fotók. Hát nyugodtan elküldhetitek nekünk, hogy éppen hol hallgatjátok a Night Shiftet, jó? Egész nyugodtan. Persze lehet csak rövid szöveges üzenetet is írni, de azt megtehetitek SMS formájában is ugyanerre a telefonszámra 0625555-155, meg még e-maileket is várunk sok szeretettel info@bestfmbudapest.hu, és persze Messengeren keresztül is, meg Instán keresztül is elértek minket, hogyha már be vagyunk tetszikelve, lájkolva, szívecskézve, Best FM Rádió Magyarország Facebookon is, és Instán is, így találtok meg minket.

0: Ez a Night Shift minden este White Boy-jal. A Best FM-en.
1: Természetesen lesz még egy órányi funky itt a Besten. Természetesen Hangyával, keddire szívesünk el a lemezjátszók mögött. Természetesen az előttünk álló 60 percben 7 és 8 óra között. Szóval gyors helycsere, és pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk, senki nem jön sehova.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Újra megrendezik a Római Piknik ráadás elnevezésű családi programot. Köszöntöm a hallgatókat. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Augusztus 26-án újra megrendezik a Római Piknik ráadás elnevezésű családi programot a Petőfi-ligetben. A rendezvényről a Dunaújvárosi Intercisza Múzeum számolt be közösségi oldalán, kiemelve, hogy a tavalyi nagy siker után idén ismét a Dunamenti Regionális Népfőiskolával közösen várják az érdeklődőket. A program augusztus 26-án szerdán délután 5 órakor kezdődik, és minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást ígér. A szervezők célja, hogy a résztvevők játékos, élményszerű formában ismerkedhessenek meg a római kor mindennapjaival és az egykori Intercisza történelmével. A rendezvény részletes programja a Dunamenti Regionális Népfőiskola közösségi oldalán érhető el. Egy bimbózó romantikus kapcsolat végződött súlyos pénzügyi csalással. Az elkövető a közösségi oldalon hálózta be áldozatát, majd hosszú hónapokon keresztül, különböző indokokra hivatkozva, például tagsági díj, utazás vagy büntetések, ajándékkártyák vásárlására vette rá a férfit. A sértett végül több mint 2,5 millió forintot fizetett ki, részletek a FEOL oldalán. Éppen lemaradt a világbajnoki bronzéremről a magyar U16

0: és 4-3-ra megnyerték a párbajt, tudósítással Duna Online oldalán. Tart a vendéglátóhelyek nyári ellenőrzése itt Fejér vármegyében is. A fogyasztóvédelem eddig mintegy 600 egységet vizsgált, több mint 18 millió forint bírságot szabott ki. Az első hónap tapasztalatai szerint számos korábban feltárt hiányosság nem szűnt meg, különösen a fesztiválokon és nagyobb rendezvényeken. A strandbüfék színvonala ugyanakkor javult. Elkezdődött a felsőoktatási pótfelvételi időszak, azok a Fejér vármegyei diákok is, akik az általános eljárásban nem vettek részt, vagy nem jutottak be a megjelölt helyekre, péntek éjfélig jelentkezhetnek a meghirdetett képzések egyikére az E-felvételiben, a ponthatárukat augusztus végén hirdetik ki. Az időjósok szerint a sok napsütés mellett újra beindulhat a gomoly felhőképződés, de legfeljebb elvétve van esély egy-egy hőzivatarra. A déli eszél megélénkülhet, hajnalban 24, délután 39 fok körül alakul a hőmérséklet. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között nagyon erős lesz.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Itt az újabb kihívás megtartani a mínusz 700-at, több vármegyében is küzdenek a bozott tüzekkel, egyre nagyobb pusztítást végeznek a sáskák az Alföldön. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Jelenleg stabil az ország energiaellátása, a paksi erőmű munkatársai azon dolgoznak, hogy az utolsó még termelő turbina hibamentesen működjön, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az üzem mellől jelentkezett be közösségi oldalán. Hozzátette, 1-2 centit még emelkedhet a vízszint, ami talán üzembiztossá teszi a helyzetet. Ugyanakkor ez a víz tisztaságán, a szűrőberendezések működésén és mintegy 500 000 alkatrészen is múlik. A kormány főhangsúlyozta, a nukleáris biztonság nincs veszélyben. Szólt arról is, hogy tegnap, akár csak vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb az energiafogyasztás, hála a lakosságnak és a hazai cégeknek. Jó lenne ezt megismételni ma is. Tarló, erdő és bozót tüzekkel küzdöttek, illetve küzdenek még most is a tűzoltók több vármegyében. Bács-Kiskunban Kumbaracs és Kunadacs között mintegy 3000 négyzetméteren égett egy fakitermelési terület. Itt már megfékezték a lángokat. Viszont foltokban égnek a fák, a bokrok, a gajak, karcak tanyasi külterületén. A száraz fű és egy cserjés kapott lángra Tatabányán több hektáron nehezen járható területen. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
3: A kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
2: A sáska veszély miatt úgynevezett szükséghelyzeti engedélyt adott több növényvédőszerre a Nébih. A szélsőségesen meleg és száraz idővel indokolták a lépést. Évről évre egyre nagyobb pusztítást végeznek a kertészeti és a szántóföldi növényállományban a marokkói, az olasz és a vándorsáskák. Elsősorban Bács-Kiskunban, Békésben, Csongrád-Csanádban és Szabolcs-Szatmár-Berekben kell védekezni ellenük. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. Életünk legjobb zenéi a Best FM-en, a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. DJ Hangya.

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál DJ Hangya.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. 3 centim múlik Paks utolsó üzemelő turbinájának működése. Több hullámban támadnak a pollenek, júliusban is túlóráztak a földrengésmérő műszerek. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Stabilan működik a paksi atomerőmű egyetlen még üzemelő turbinája, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter az erőmű mellől jelentkezett be közösségi oldalán. A kormányfő hozzátette, most 3 centivel van a kritikus szint felett a folyóvíz szintje. Szólt arról is, hogy Százhalombattán a Dunamenti erőműben is zavartalan az áramtermelés, így stabil az ország energiaellátása. Ugyanakkor továbbra is szükség van a nagyfogyasztók és a lakosság önkorlátozására. A miniszterelnök szerint nagyon kemény lesz a szerda és a csütörtök, extrém hőség várható, ám utána bízhatunk az enyhülésben. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A Hungaromet legfrissebb előrejelzése alapján döntött így. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kánikulában különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok, a krónikus betegségben szenvedők, valamint a szabadban dolgozók. A forróság fokozza a kiszáradás, a hőkimerülés és a hőguta veszélyét, ezért kiemelten fontos az alapvető óvintézkedések betartása. Igyunk bőséget és védjük magunkat a naptól. Berobban a parlagfűszezon, a pollen koncentráció hamarosan országszerte elérheti a tüneteket okozó közepes szintet. Részletek Kajtor Apaténi Dórától, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusától.
2: Nyíregyháza, Debrecen és Békés Csaba környékeit várható mindig először a virágzás indulása. Kecskemét, Budapest környékére várható még az, hogy napokon belül eléri ezt a tüneteket okozó szintet is, illetve délnyugati régió, Kaposvár és ez a környék.
1: Júliusban 175 földmozgást rögzítettek a műszerek a Kárpát-medencében. Ebből mindössze 2-t érzékelhettünk. Az egyik július 12-én hajnalban volt Békés Csaba térségében, a másik július 24-én éjszaka, és nem is magyar területen, hanem Ausztriában, Bécsújhely közelében. Ez egy 4,5-es erősségű mozgás volt, míg a Békés megyei fele ekkora. A földmozgások kétharmada egyébként nem természetes eredetű volt, ezeket bányarobbantások okozták.
3: Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Mindig általában úgy szokott lenni, hogy a nagy világsztárok Amerikában kényelmesen körbe turnéztatják magukat, Európában pedig nem öntözik be a lábukat. Hát Britney Spearsnél ez pont fordítva van, vagy lesz legalábbis. Hát hónapokkal ezelőtt azt mondta, hogy ő többet az életben az Egyesült Államok területén fel nem lép.

Best FM, a legjobb zenék. A The Rasmus él és virul, hogyha esetleg valaki nem hallott volna róluk az In The Shadows óta. Annyira pörögnek jelenleg is, hogy a komplett szeptembert Kanadában és Amerikában fogják turnézással tölteni.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Nekem a régi az ugyanolyan ég, neked a műanyag az ugyanaz.

0: érthető. Országosan és Budapesten is elérte a 40 fokot a mai csúcs hőmérséklet, közölte délutáni gyors jelentésében a kormány.hu oldal. Összesítésük szerint jelenleg 16 vasút, illetve 4 hévvonalon korlátozzák a sebességet a forróság miatt. 15 erdő és bozót tűzzel küzdöttek, vagy küzdenek még most is a tűzoltók, és több mint 1200 helyszínen volt vízosztás. Senkit ne hagyjunk a hőségben, a parkolóautóban. Az utastér pillanatok alatt felforrósodhat, életveszélyes lehet. Ha ilyen helyzetet látunk, egyből hívjuk a 112-t. Hangsúlyozta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvívője.
1: Azt látjuk, hogy a kocsiba bezárt ember vagy állat nincsen eszméleténél. Jelezzük a 112 operátorának, hogyha ő azt mondja, hogy be kell törni a kocsi üvegét, a bent tartózkodótól legtávolabbi oldalüveget kell betörni. De az a legjobb, hogyha megvárjuk a kiérkező tűzoltókat, és ezt rájuk bízzuk.
0: Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoriparban, jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán jelezte, a szektor teljes működési láncát vizsgálják, például az anyagfelhasználást és a vízhasználatot is. Hangsúlyozta, itthon csak is szigorú hatósági felügyelet, átlátható szabályok és valódi felelősségvállalás mellett működhetnek az akkumulátorgyárak. Egyre többen vonatoznak a Balatonhoz, csak nem 5%-kal többen választották a tóhoz tartó Intercity és Express szerelvényeket tavalyhoz képest a főszezon első hónapjában, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, a bicikliszállítás is népszerűbb, és enni-innivalót is többen vásárolnak a vonatokon. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereivel és előadóival a következő órában, és egy 9 és 10 óra között ez pontosan mit jelent? Hát itt lesz velünk Danny Minogue, az I Begin to Wonder, jön az Artful Dodger, Craig Daviddel és a Rewind-dal, Kanye West is hozza a Stronger, illetve Crystal Waters, a 100% Pure Love-ot.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék holnap és holnap után szerdán és csütörtökön fog csúcsosodni. Ez a napok óta tartó kánikula, 39 fokos nappali maximum szél, felhő és csapadék nélkül kell majd kibírnunk a szerdát és a csütörtöket, és aztán majd visszatér a normálisabb 34-35 fokos nappali maximum az időjárás. Szóval ilyen nyugodtan mondhatjuk, hogy igazi sivatagi idő lesz holnap. Desert Rose, ez jön most egy Stinktől, és Seb Mamitól a Best FM a legjobb zenék között.

Best of a legjobb zenék nem csak az idei év, de nyugodtan mondhatjuk, hogy minden idők egyik leglátványosabb koncertjével turnézik jelenleg a világban Kanye West. És ha bár az Európába tervezett koncertek száma megfeleződött, mert valahol nem tudták garantálni az általa kívánt biztonságot, valahol pedig egész egyszerűen nem engedték be az országba az általa korábban tett antiszemita kijelentések miatt, azért, hogyha valaki még akarja, akkor Európában megnézheti. Most pénteken Portugáliában lép fel. Jön Kanye West és a Stronger.

Best of a legjobb zenék. Tavaly indult a Kossén azon turné, amelyel a zenekar fennállásának 25. évfordulóját ünnepelték meg, és tavaly itt voltak is Budapesten októberben. Aki esetleg lemaradt volna róluk, idén tudja őket pótolni élőben Bulgáriában, vagy Svájcban, illetve Horvátországban, jövő év elején pedig irány Csehország, vagy éppen Szlovákia. Jön a Kossén és a Catch, itt a Best of a legjobb zenék között.

0: Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Extrém hőség, sorsdöntő 48 óra vár rá.

0: Ban. Hangsúlyozta, a nukleáris biztonság minden más szempontot megelőz. Országszerte csaknem 400 szabadtéri tűzhöz vonultak ki a tűzoltók a legutóbbi hőségriadó múlt csütörtöki kihirdetése óta. Csak hétfőn 96 helyszínről érkezett riasztás. Az MTI úgy tudja, halálos áldozata is van az egyik tűzesetnek. Vasban zsennyén kapott lángra a száraz ajnövényzet, aztán a közeli erdős terület. Egy férfi azonnal oltani kezdett, és eközben súlyosan megsérült. Mentőhelikopterrel vitték kórházba, de már nem tudták megmenteni. Feltétlen védekezzünk a kullancsok ellen, ezek az élősködők az emberre is veszélyes kórokozókat hordozhatnak, ezért fontos a megelőzés, mondta rádiónknak Nagy Attila, a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági Laboratóriumának igazgatója.
1: A kullancsot találunk, amely már befúrta magát a bőrbe, kézzel nem javasolt eltávolítani a kullancsokat, hiszen akkor pont belenyomjuk a sebbe a kullancsnak a nyálát, ezért így alányúlva ezekkel a speciális eszközökkel érdemes eltávolítani a kullancsot, vagy ha ezt nem, akkor forduljunk orvoshoz.
0: Miután kirúgták, megzsarolt a főnökét egy férfi Budapesten, azt írta neki, hogy titkos információkat oszt meg a nyilvánossággal az alapítvány működéséről, ha nem kap több millió forintot. Korábban fenyegető levelet is küldött, amelyhez nejlonzacskóban emberi ürüléket mellékelt. A nő szólt a rendőröknek, velük együttműködve, a férfi kérésének látszólag eleget téve elhelyezett egy csomagot a megbeszélt időben és helyen, de a fenyegető nem ment el érte. Így sem ússza meg, zsarolásért emel. Vádat ellene a Budaörsi járási ügyészség. Most sem vár ránk könnyű éjszaka, általában 18-24 fok között alakul a hőmérséklet, de a városokban ennél több fokkal melegebb lesz. Holnap és holnap után már 40 fok feletti csúcsokra készülhetünk csapadék nélkül, magas UV-sugárzással. Eső kizárt, csak a szél mérsékelheti a forróságot. A péntek a legfrissebb előrejelzések szerint már néhány fokos enyhülést hozhat a Dunántúlra, szombaton pedig már országszerte 7-9 fokkal csökkenhetnek a csúcsok.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hogy meddig jutunk el a következő órában, hát majd meglátjuk. Van rám 60 percünk. A Savage Garden azt ajánlja, hogy menjünk el a Holdig meg vissza. Ennél egy picikét, hát hogy is mondjam, csak optimistább vagy nagyra vágyóbb DJ Sammy. Ő egészen a Mennyországig repít majd minket a Heaven-nel. Sean Paul és a Temperature pedig indítja az órát itt a Best Time.
3: Ez a Night Shift a Best

Köszönöm a legjobb zenék. Nagyon sokáig nagyon sokan német csapatnak gondolták ezt az együttest. Közel a határhoz működtek ők, de egy holland zenekarról van szó. Ám az kétségtelen tény, hogy egy német kiadónak köszönhetően ismerte meg annó az egész kontinens a Flip the Script nevét. Szóval egy holland rap duo, a Flip the Script, a YouTube-ével. Itt most a Best-en, a legjobb zenék között.

legjobb zenék. A pontos tarifára vonatkozólag sajnos sehol nem találtam információkat, de a most érkező úriembert lehet csak ilyen félplébekes fellépésre és rendes nagy zenekaros koncertre is bookingolni. És gondolom bármelyikről is van szó, ez a dal tud

0: Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.
1: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deep.

0: West Coast for life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best of a legjobb zenék. Holnap meccs lesz az Üllői úton. Mindenki tudja, hogy ez mit jelent. Szakaszos és időszakos lezárás délután 4-től egészen évfélig az Albert Flórián úton, az Üllői úti felüljáró melletti mindkét oldali szervizúton, Fékutca, Gyári út és a többi és a többi, és ezeken a szakaszokon megállni is tilos lesz reggel 6-tól egészen.

Best of a legjobb zenék, ugyan pár hónappal ezelőtt úgy nyilatkozott Fatboy Slim, hogy mostanában ő új dalt nem nagyon fog kiadni, mert köszönjük szépen, nem is az ő világa a stúdiózás, másrészt nagyon jól el van a diszkózása a világszerte. Azért egy új kislemez pár héttel ezelőtt Felix the House Cat-tel csak kiadott. Most egy klasszikus jön tőle, a Praise You, itt a Best of a

Best FM-a a legjobb zenék, ennyi volt a Night Shift, ennyi volt a KEDD. Ha holnap szerda lesz, már pedig szerda lesz, a KEDD-et mindig ezt szokta követni, akkor pop és rádiós lágerek lesznek terítéken a Night Shift első 120 percében. 6-tól 8-ig ezeket fogjuk majd mixelni szerdai rezidensükkel, DJ Effendivel együtt. Jön a Coldplay és a The Scientist, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen